0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átfogó lakhatási programot indít a kormány.

0: Állnak meg a felüljáró, hogy a folyamatos haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig megvan telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is mozgathat. Azt is bejelentette, hogy újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kizárták Mészáros Lőrinc érdekeltségét az Opus Titaszt a több 10 milliárdos uniós áramhálózat pályázatból. A Magyar Fejlesztési Bank döntése mögött az áll, hogy a cég tulajdonosi láncában lévő magántőke alap adatai egy adminisztrációs hiba miatt nem kerültek be időben a kötelező nyilvántartásba. A vállalat jogorvoslatot kér, a szoros uniós határidők miatt azonban a kormánynak nincs mozgástere. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Újabb tucatnyi embert függesztett fel az MTVA mindössze 6 nappal a közmédia híradójának tervezett újraindulása előtt. A 30 napos állásidőre küldött munkatársak között a híradó és a Kossuth Rádió krónikájának szerkesztői is ott vannak. A megbízott vezérigazgató által elrendelt lépést egy belső audittal indokolják, ami a közlemény szerint nem veszélyezteti az augusztus 20-ai visszatérést. Gázpisztollyal fenyegetőzött egy 50-es éveiben járó férfi egy nyíregyházi játszótéren, mert zavarta a gyerek zsivaj. A szemtanúk szerint az ittas férfi először szóváltásba keveredett az egyik édesanyával, majd miután egy apuka félrelökte, fegyverrel tért vissza a mintegy 15 kisgyerekhez. A rendőrség házkutatást tartott a férfinál, majd pedig garázdaság miatt indítottak eljárást ellene. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kiírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a Szilva Fácska Fantázia nevű desszert győzött. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása az országban, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti a koncentráció. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztet, hétfőn a megerősödő szél sok pollent felkavarhat, ezért érdemes zárva tartani az ablakokat. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy a tünetek enyhítésére mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné Alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025. áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima

0: Ködése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Már halálos áldozata is van a dél-horvátországi Omnis térségében pusztító erdőtűznek, a rendőrség pénteken talált rá egy holttestre a leégett területen. A csütörtökön keletkezett több mint 1000 hektára kiterjedő tűzvészben tucatnyi ház kiégett, és 40 embert kellett kórházba szállítani. A helyszínre látogató horvát kormányfő és államfő azonnali segítséget ígért a mintegy 2500 evakuált lakos és turista megsegítésére. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását. Az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon, a holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 9 forinttal emelkedik. Pénteken a benzin országos átlagára még 576 forint volt, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. Már 6500-an írták alá azt a petíciót, amely a régi piros-fehér-zöld zászlós rendszámok újragyártását kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A szaktárca határozottan elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a trikoloros táblák újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető. Az új azonosítók ugyanis jóval korszerűbbek és több hamisítás elleni elemet tartalmaznak, így a korábbi változatok kiadása műszakilag már nem lehetséges. Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 000 szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. Igazolta a lépfene jelenlétét a Nébik egy Borsodabaúj Zemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. A 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség. Könnyített engedélyezési eljárást vezet be a kormány a szélerőművek építésére 25 kijelölt járásban, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter kiemelte, hogy az önkormányzatoknak beleszólási joguk lesz a pontos helyszínekbe és az építési magasságba, emellett a közösségi tulajdonlás és a kedvezményes áramszolgáltatás lehetősége is felmerült. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilis szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a Horvátországban pusztító erdőtűz által érintett területekről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Az érintettek ellátásáról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Elhelyezésük sportcsarnokokban és más ideiglenes szállásokon történt meg. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel kórházba került, más sérültekről egyelőre nincs hír. Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenék küszöb építéséről. Egyetlen év alatt több mint 8,5 millió köbméter ivóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a víziközmű hálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyed de elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Rendkívüli asszály intézkedésről döntött a kormány a gazdák fizetőképességének megőrzésére, miután július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés. Az Agrártárca a szokásosnál korábban már szeptemberben elindítja a kárenyhítési szuperelőleg kifizetését, ami mintegy 106 milliárd forintos azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. Ezen felül Magyarország mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le az Európai Unió válság alapjából a termelési költségek ellensúlyozására. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az Acsai Mini Bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy még a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig Acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munka törvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Négy mérkőzéstől tiltotta el Bódog Tamást az MLS fegyelmi bizottsága, miután a Nyíregyháza Spartakusz vezető edzője a Debrecen elleni mérkőzés végén számon kérte Rusz Márton játékvezetőt. Bár a játékvezető tevékenységét is vizsgálja a szövetség, a nyíregyházi tréner a következő négy bajnokit csak a lelátóról követheti. A testület emellett fegyelmi eljárást indított a debreceni Batik Bencével szemben is, aki a mérkőzésen nem kapott piros lapot a vitatott esetnél. Történelmi sikert ért el Kleckner hanga a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon, ahol volt versenyben a 7. helyen végzett a női rúdugrás döntőjében. A díjesi Debrecen országos csúcs tartója 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette. A 460 centis országos rekordja viszont ezúttal nem jött össze. Ezzel az eredménnyel Kleckner hanga minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el a kontinens viadalon. Jeges edzőtáborral indította a felkészülést a 2026-27-es szezonra a Nyíregyházi Sportcentrum jégkorong utánpótlása. Az U10-es és U12-es korosztály Kercsó Árpád mesteredző vezetésével Miskolcon edzőtáborozott az elmúlt két hétben. A munka augusztus második felében Sátoraljaújhelyen folytatódik, ahol valamennyi korosztály háromnapos jeges, valamint görkoris és erőnléti edzéseken vesz részt. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Lázár János méri fel a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát. Elfogadhatatlannak tartja Vitnyánszky Attila állításait a Magyar Színházi Társaság. A kúriához fordulna a Csengeri örökösnő ügyvédje. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Lázár János kapta azt a feladatot, hogy felmérje a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát az áprilisi választási veresség után. A párt sajtófőnöke megerősítette, hogy Lázárt a pártelnök és a Fidesz elnöksége kérte fel az országos párt infrastruktúra áttekintésére. A munka szeptemberig tart, ekkor kell jelentést készíteni az elnökség számára. A Telex információi szerint Lázár eddig főként dunántúli megyékben járt, és a helyi szervezetek hangulatát, működését, valamint a párt jövőivel kapcsolatos véleményeket is vizsgálja. A Fidesz szerint ez belső pártügy, a közvéleményt csak akkor tájékoztatják részletesebben, ha azt szükségesnek látják. Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Színházi Társaság Vitnyánszky Attila legutóbbi nyilatkozatának hangnemét és több állítását. A Nemzeti Színház igazgatója korábban arról beszélt, hogy szerinte a kulturális minisztérium meneszteni akarja és bírálta több szakmai szereplő helyzetét is. A társaság szerint Vitnyánszky félrevezető és valótlan állításokat tett, ezért közösségi oldalán reagálta megszólalásra. Tar Zoltán, kulturális miniszter korábban azt közölte, nem az igazgató menes

0: A vád szerint P. Mária azt állította, hogy hatalmas külföldi örökséghez jut, és emiatt több embertől kért kölcsön. A büntetőügyben összesen 780 millió forintos kárt állapítottak meg. Jelentős különbségek vannak a nyugdíjak összegében Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, miközben közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegekből élnek. Területi bontásban Budapesten a legmagasabb az átlagos öregségi nyugdíj 311 ezer forinttal. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen 270 ezer forint feletti átlaggal. Veszprémben nagyjából az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyében regisztrálták, ahol 232-234 ezer forint körül alakul az átlagnyugdíj.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Csodás, szép vasárnap reggelt kívánunk minden korán kelő apukának, anyukának és persze a csöpségeknek is. Elérkezett a vasárnap reggel 6 óra, úgyhogy ismét itt a Hello Anyu a Sunshine FM-en, a mikrofon mögött pedig Sipos Marianna köszönt benneteket. Kezdjük is a mai napot egy kis ünnepi hangulattal, ma köszöntjük a Diánákat, kedves Diánák, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Reméljük a család ma reggelit visz nektek az ágyba, és persze egy finom kávét, és ha már jeles napok, a mai nap a hontalan állatok világnapja is. A mai adásban ismét tele vagyunk izgalmas és hasznos témákkal, megnézzük például, hogy miért érdemes már 7 éves korban odafigyelni a gyerekek vérnyomására, és miként küzdenek a hátrányos helyzetük kicsik felzárkóztatásáért a hazai tanodákban. Szó lesz arról is, hogy milyen rekordösszegű büntetést kapott a Meta a gyerekek online védelme miatt. A műsor végén pedig hozok egy szuper ünnepi mozi ajánlót is az egész családnak. Tartsatok velem reggel 8-ig, indítsuk együtt könnyed és jó kedvűen ezt a vasárnapot, és ami még biztos, hogy lesz ebben a 2 órában, az csak jó zene, itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Későbbre halasztják a B-dosszék nyilvánosságra hozatalát. Nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz. Hamarosan jöhet az e-rollerek szabályozása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Későbbre halasztja a kormány az ügynök akták egy részének nyilvánosságra hozatalát. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a B-dosszék és B-mappák teljes iratanyagát nem év végéig, hanem 2027. február 25-ig kell nyilvánossá tenni. Ez a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A B-dosszék a hálózati személyekről, vagyis a beszervezett vagy beszervezni kívánt ügynökökről, informátorokról és titkos megbízottakról vezetett személye jellegű iratokat tartalmazzák. A kormány korábban törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták feltárásáról, amelynek célja a múlt megismerése, a történelmi igazságtétel és a kutatás elősegítése. Az uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele már teljesült, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. A tárcavezető szerint a cél az, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes 10 milliárd eurós összegéhez hozzájusson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy 2030 végig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki. Egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol könnyített engedélyezési eljárások segíthetik a fejlesztéseket. A kormány szerint ezek a beruházások az energiaellátás biztonságát és a megújuló energia arányának növelését szolgálják. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telepeire, de a párt egyelőre nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Erről Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott. A szervereket korábban a Nemzeti Kulturális Alapügyében folyó nyomozás részeként foglalták le. A legfőbb ügyészség szerdán helyt adott a párt lefoglalás elleni panaszának, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel az eljáró főügyészséget. A Fidesz szerint a mostani lépés továbbra is aránytalan korlátozást jelent, ezért követelik a szerverek működésének helyreállítását. Az NKA ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejé határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kezdődik a pallagfű szezon, a pallagfű pollenszemei közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a pallagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. Viszont jó hír, hogy egy közeledő hidegfront hatására záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 31-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, most kapaszkodjatok meg, az OECD friss adatai szerint, ha a szülők álmát keressük, akkor bizony Finnországba kell költöznünk. Ott ugyanis a gyerekek alig több mint 4%-a él a szegénységi küszöb alatt, és hogy miért? Valószínűleg a sauna meg a rénszarvasok mellett a nagyon tudatos szociális háló teszi a dolgát. Bezeg a mesés Kosztarikában, ahol pálmafák meg a jó idő adott lennének, a gyerekek majdnem 30%-a szegény, de a legdurvább a csavar az Egyesült Államokban, ahol ott van ugye a sok felhőkarcoló, Hollywood meg szuperhősök, mégis minden ötödik gyerkőc szegény háztartásban nevelkedik, megelőzve még egy sor európai országot is, úgyhogy amikor legközelebb a gyerkőc benyújtja a számlát a legújabb márkás cipőre, csak sugjátok a fülébe, hogy drágám, az északi modellre esküszünk, de a mi kis családi költségvetésünk így is stabilabb, mint a floridai. Maradjatok velünk reggel 8-ig, jövünk még sok-sok hasznos családi okossággal.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Már is visszatértem, és ez továbbra is a Hello Anyu itt a Sunshine FM-en. Ha azt gondolnánk, hogy a magas vérnyomás csak a nagyszülők és a túlterhelt felnőttek problémája, hát de kapaszkodjunk meg egy friss, több mint 1,2 millió gyereket vizsgáló kutatás szerint már 7 éves korban megmutatkozhat a dolog. A magas vérnyomás ugyanis az igazi néma gyilkos tünetet alig okoz, de hát a háttérben már korán mikrosérüléseket hagyhat az erek falán, ami felnőtt korban növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A jó hír az, hogy a megelőzés kulcsa a saját kezünkben van, és nem kell rögtön orvosi műszerekkel rohangálni a házban, de az intő jelekre, mint a gyerekkori túlsúly, a mozgáshiány, vagy a túl sok feldolgozott étel érdemes odafigyelni. Ráadásul a stressz sem csak minket felnőtteket érint, az iskolai elvárások, vagy éppen a közösségi megfelelés a kicsik vérnyomását is megdobhatja. Szóval a hétvégi nagy közös biciklizés, a képernyőmentes esti pihenés és a sok nevetés nem csak a hangulatnak tesz jót, de a gyerekek szívét is garantáltan megvédi.
0: Hello Anyu, ahol a család az első. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM. Csak

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési járművek haladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljárón, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Albú férfit fosztottak ki Debrecenben. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a csengeri örökösnő. Új közösségi tér készült a debreceni Pécsiben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az egyenruhásokat egy gyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építő tábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztásokon.

0: illetve a Dobárdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megálló között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, egy közeledő hidegfront hatására. Észak-észak-nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé is számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, folytassuk a műsor elején megkezdett témát, ami a szegénységhez kapcsolódik. Azt mondják, hogy egy egész falu kell egy gyerek felneveléséhez, de amikor a hátrányos helyzetű kicsik felzárkóztatásáról van szó, ott még a civilek, a pedagógusok és a szakemberek közös szupercsapatára is szükség van. A szaktárca delegációja a napokban Monoron és Józsefvárosban járt, hogy közelebbről is megnézze, hogyan működik a gyakorlatban a biztos kezdett gyerekházak és a tanodák rendszere. A gyerekházakban a legkisebbeknek segítik az óvodai beszoktatást és erősítik a szülői kötődést, míg a tanodákban a nagyobbak kapnak esélyt a tanulásra, a tehetséggondozásra és a tovább lépésre. Monoron például a Máltai Szeretett Szolgálat már 2 évtizede van jelen, és idén 11-szer tartanak nyári tábort a gyerekeknek. A tapasztalat egyértelmű, hogy nem elég egyszer-egyszer segítőkezet nyújtani. A valódi változáshoz folyamatos, kiszámítható jelenlét kell, mert hát minél több figyelmet és biztos alapokat kapnak a gyerekek már az elején, annál magabiztosabban lépkednek majd az élet képzeletbeli lépcsőfokain.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!
3: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene!
0: Sunshine!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogott maradt az albérletek drágulása, külföldi webáruházakra fókuszál a versenyhivatal. Invazív bogár jelent meg a magyar határ közelében, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Budapesten és vidéken is visszafogott maradt az albérletek drágulása. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig nagyjából 5-5,5%-kal emelkedtek. Ez jóval mérsékeltebb a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Július elejétől a felső oktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos budapesti lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd augusztus elejére ismét 260 000 forintra csökkent. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint erre azért van szükség, mert a magyar e-kereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi online piactereken jelenik meg. A GVH nem csak bírságokat szab ki, hanem közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. Tájékoztatásuk szerint 2020 áprilisa óta több 10 milliárd forintot szereztek vissza a fogyasztók számára. Az elmúlt időszakban több nagy nemzetközi webáruház is vállalt visszatérítést vagy fizetett jelentős bírságot. A fokozott ellenőrzést a piac gyors növekedése is indokolja. A magyar elkereskedelem forgalma tavalyi végére meghaladta 2100 milliárd forintot. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kártevő rendkívül sokféle növényt károsíthat. A kifejlett egyedek többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és dísznövényeken táplálkoznak, a talajban fejlődő lárvák pedig a gyökereket pusztítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágást is okozhatnak. A faj nagyobb távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet, például járművek, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben. A Nébih ezért arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy vizsgálják át ruházatukat, csomagjaikat és járműveiket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen növényi anyagokat. Nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Dugi Otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A lángokat szombat reggelre sikerült lokalizálni, de az oltás továbbra is tart. A tűz péntek este keletkezett, a helyszínen mintegy 100 tűzoltó dolgozik. Munkájukat légi egységek is segítik. Az árai tűzoltóság szerint főként sűrű bozótos, aljnövényzet és erdős területig, az oltás pedig nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzoltók elsősorban a környéken lévő lakóházak és nyaralók védelmére összpontosítanak. A magyar külügy tájékoztatása szerint éjszaka magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés, de az utazóknak továbbra is érdemes figyelniük a hivatalos tájékoztatásokat.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank. Nem lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: sarok.
1: Ez továbbra is a Hello Anyu itt a Sunshine FM-en, ugye ti szülők is folyamatosan aggódtak azon, hogy mikor és mit és mennyit nyomkod a gyerek a telefonján, és mennyire van biztonságban a digitális dzsungelben. Na most egy Új-Mexikóban egy bíró megelégelte a dolgot, és nem kevesebb, mint $500 milliárd feletti büntetést vart a Meta, vagyis a Facebook és az Instagram anyavállalat nyakába. A vád szerint a cég nem tette meg a szükséges lépéseket, hogy megvédje a tiniket a nem nekik való tartalmak és az online zaklatóktól. A rekord összegű büntetés 3/4-ét ráadásul a fiatalok mentális egészségügyi kezelésére, megelőzésre és tájékoztató programokra kell fordítaniuk. A Meta persze vitatja az ítéletet és fellebbez, mondván ők mindent megtesznek a biztonságért, akárhogy is végződik a bírósági csata. Ez egy hatalmas jelzés az óriásoknak, hogy a gyerekeink biztonsága nem lehet üzleti megfontolás tárgya, szóval otthon sem árt néha átbeszélni a srácokkal, hogy mi folyik a képernyők túloldalán.
2: Ez a Hello Anyu.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, a műsor végére pedig hoztam egy szuper családi program ajánlót, ami tökéletes lesz a közelgő ünnepi hosszú hétvégére. Augusztus 20-án érkezik ugyanis a mozikba a Moxi Cica Nagy Utazása című cuki animációs film. A történet főhőse Moxi, egy elkényeztetett házi macska, aki a családi nyaralás alatt eltéved, és egy igencsak szokatlan csapattal kénytelen összefogni, hogy hazataláljon. Egy vicces kis és suta kutyussal és egy öreg bölcs madárral indul el a nagy kalandra. Garantált a szórakozás és a nevetés az egész családnak. 6 éves kortól felfelé mindenkinek ajánlják. Már ennyi fért bele a Hello Anyu adásába. Bízom benne, hogy sikerült egy jó adag lendületet és hasznos gondolatokat adnunk a vasárnap reggelhez. Tartsatok velünk a jövő héten is reggel 6 órától itt a Sunshine FM-en. Szép pihentető hétvégét és egy jó feltöltődést kívánok minden kedves anyukának, apukának és gyerkőcnek. Sziasztok, Sipos Mariannát hallottátok.

0: Játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Then you promised. Was losing control. Crazy night.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési jármű meghaladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljáron, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fél órán belül elfogtak egy rablót Debrecenben. Idén is keresik a legjobb hajdúbihari termékeket. Szigorúbb szabályok jöhetnek az akkumulátorgyáraknál. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Fél órán belül elfogtak a rendőrök egy férfit, akit egy debreceni rablással hoztak kapcsolatba. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 10-én délután érkezett bejelentés az esetről. A gyanú szerint egy 25 éves hosszúpályi férfi odalépett egy padon ülő fiatalhoz, majd közölte vele, hogy elveszi a cigarettáját és a pénzét. Átkutatta a táskáját, a sértett pedig átadott neki néhány száz forintot és egy doboz cigarettát. A 23 éves fiatal ezután a férfi figyelmetlenségét kihasználva segítség. Kért. A járőrök személyleírás alapján rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat, akit rablás miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. Idén is meghirdette a hajdúbihari termékdíj pályázatot a Vármegye önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy elismerjék a népszerűsítések a hajdúbiharban előállított, magas minőségű helyi termékeket. A pályázók két kategóriában nevezhetnek üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves sportékákkal. A termékdíj egyben lehetőséget ad arra is, hogy a helyi termelők és előállítók szélesebb körben bemutatják munkájukat. A Vármegye szerint számos olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék készül a térségben, amely minőségével és egyediségével erősíti Hajdúbihar hírnevét. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyára környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kapható építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Amerikai erőcsatárral erősített a Deanc kosárlabda csapata. Brandon Horváth személyében megérkezett az együttes negyedik idegen légiósa. Ezzel teljessé vált a debreceniek kerete. A 27 éves, 208 cm magas játékos korábban több európai bajnokságban is szerepelt, játszott Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Litvániában és legutóbb Szlovákiában. Előző csapatánál mérkőzésenként 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt, és bronzéremhez segítette együttesét. Pető Ákos vezetőedző szerint

0: A palagfű pollen szemei közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a palagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. Viszont jó hír, hogy egy közeledő hidegfront hatására záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is indul a Zamat. Augusztus hónap a népnyelvben az új kenyér hava. Hát időszerű, hogy az új kenyér ünnepe, augusztus 20-a környékén mi is foglalkozzunk egy kicsit bővebben a kenyérrel. Kenyeret, kenyereket, kalácsot, kalácsokat fogunk készíteni. Remélem, hogy velem tartanak. Én Kiskata vagyok. Kellemes rádiózást!

a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne az amat. Ma kenyeret sütünk. Biztosan ismerik önök is azt a népmesét, amelyben a király megunja a mindenféle különleges étkeket, és megparancsolja a főszakácsnak, hogy olyan ételt tegyen az asztalára, amilyet még nem evett. A szakács hiába sütötte a legkülönlegesebb falatokat ő felségének, az csak nem tetszett a királynak. A szakács már félelmében elmenekült, nem vitt mást magával, csak egy kenyeret a hóna alatt. A király azonban utána küldte az embereit és elfogadtatta, hogy kivégeztesse. Ám ekkor kiesett a kenyér a szakács kezéből, azt a király megkóstolta, és azonnal parancsba adta, hogy ezentúl bármilyen étel készül is, kenyér mindig legyen mellette. Mert ennél finomabbat ő még soha nem kóstolt. Ez is mutatja, hogy micsoda becsülete volt mindig is a mindennapi kenyérnek. De ha Shakespeare soraira gondolunk, az vagy nekem, mint testnek a kenyér, akkor is érezzük eme étel jelentőségét. Nem is kell hát azon csodálkoznunk, hogy a kenyeret már a középkorban is ünnepelték. Magyarországon július 15-e volt a kenyér ünnepe. Az apostolok oszlása napján tartották az új kenyér ünnepét. Ez volt az a nap, amikor az apostolok szétszélettek, vagyis szétoszlottak az evangélium hirdetésére. Ezen a napon kenyeret vittek a templomokba megáldani. Aztán a 20. század elején áthelyeződött az ünnep augusztus 20-ára, a svájci székhelyű Pékek Világszövetsége pedig 2001-ben döntött úgy a kongresszusán, hogy október 16-át nevezik ki a kenyér világnapjának. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnap ott már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep egyébként arra is alkalmat ad, hogy a pékek áldozatos munkájára és a kenyér jelentőségére a nagy közönség figyelmét is felhívják. Hát én ma szeretném felhívni az önök figyelmét a kenyérre. Magyarországon többfajta kenyeret tartunk számon. A legfőbb és a legtöbbet fogyasztott kenyér a fehér kenyér, amely 100% búzarisztből készül, kovászos technológiával, vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával. Sorban utána következik a félbarna kenyér, amely 85% félfehér kenyérlisztet és 15% világos rozslisztet tartalmaz, de létezik rozsos kenyér, rozskenyér, több gabonás kenyér, búzacsírás kenyér, olajos maggal, szójával készített kenyér, korpás kenyér, burgonyás kenyér, és hát beszélhetünk olyan egyedi kenyerekről, mint a kalács, a cipó, a lángos, a langalló, a lepény, a lepinyke, a gyümölcskenyér, vagy graham kenyér, kukoricás kenyér, vagy ánis kenyér, extrudált kenyér, vagy kétszer sült, vagy pászka, vagy pita, bizony ezeket is ismerjük valamennyit. Ki ezt szereti, ki azt szereti, ki a boltban, pékségben veszi, ki odahaza maga süti. Hogyha van kenyérsütőgépük, akkor minden bizonnyal önök is kipróbáltak már egy-két különleges receptet, de akár van kenyérsütőgép, akár nincs, a következőkben mondok majd egy-két olyan receptet, amit mindenképpen érdemes kipróbálni, akár odahaza is. Első lesz a sorban egy almás kenyér, úgyhogy lehet előkészíteni a jegyzettömböket.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a zamat, amelyben kenyereket, kenyérféléket készítünk, és van még jó néhány recept, ötlet, tipp a tarsolyomban, többek között a következő órában kiflit is fogunk sütni, de most meghallgatjuk a friss információkat, addig is várom az önök kedvenc kenyér, kenyérféle receptjeit, zamatkukat sunshinefm.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Lázár János méri fel a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát. Elfogadhatatlannak tartja Vitnyánszky Attila állításait a Magyar Színházi Társaság. A kúriához fordulna a Csengeri örökösnő ügyvédje. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Lázár János kapta azt a feladatot, hogy felmérje a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát az áprilisi választási vereség után. A párt sajtófőnöke megerősítette, hogy Lázárt a pártelnök és a Fidesz elnöksége kérte fel az országos párt infrastruktúra áttekintésére. A munka szeptemberig tart, ekkor kell jelentést készíteni az elnökség számára. A Telex információi szerint Lázár eddig főként dunántúli megyékben járt, és a helyi szervezetek hangulatát, működését, valamint a párt jövőivel kapcsolatos vélemény is vizsgálja. A Fidesz szerint ez belső pártügy, a közvéleményt csak akkor tájékoztatják részletesebben, ha azt szükségesnek látják. Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Színházi Társaság Vitnyánszky Attila legutóbbi nyilatkozatának hangnemét és több állítását. A Nemzeti Színház igazgatója korábban arról beszélt, hogy szerinte a kulturális minisztérium meneszteni akarja és bírálta több szakmai szereplő helyzetét is. A társaság szerint Vitnyánszky félrevezető és valótlan állításokat tett, ezért közösségi oldalán reagált a megszólalásra. Tar Zoltán, kulturális miniszter korábban azt közölte, nem az igazgató menesztéséről, hanem az intézmény átvilágításáról egyeztettek. A Magyar Színházi Társaság üdvözölte az átvilágítást, és azt írta, az új színházi évad előtt már látszania kell a folyamat megkezdésének. A kúriához fordulna a Csengeri örökös nőként ismert P. Mária jogi képviselője. Helmeti László ügyvéd a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezi, mert álláspontja szerint az több ponton is törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélték, másodfokon pedig fogházra enyhítették a büntetését. Az ügy még a 2018-as választás előtt vált ismerté, miután kiderült, hogy Kósa Lajos neve is felmerült több dokumentumban. A vád szerint P. Mária azt állította, hogy hatalmas külföldi örökséghez jut, és emiatt több embertől kért kölcsön. A büntetőügyben összesen 780 millió forintos kárt állapítottak meg. Jelentős különbségek vannak a nyugdíjak összegében Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, miközben közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegekből élnek. Területi bontásban Budapesten a legmagasabb az átlagos öregségi nyugdíj 311 ezer forinttal. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen 270 ezer forint feletti átlaggal. Veszprémben nagyjából az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyében regisztrálták, ahol 232-234 ezer forint körül alakul az átlagnyugdíj.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, egy közeledő hidegfront hatására. Észak-északnyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé is számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-10

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma a Zamatban kenyeret sütünk. Ígértem, hogy elmondom, hogy hogyan készíthető az almás kenyér, ami nagyon-nagyon finom kenyér, és amit mindenképpen érdemes kipróbálni, már csak azért is, mert ilyenkor nyáron ugye egyébként is sok a gyümölcs, és hogyha gyümölcsel ízesítjük ezt a kenyeret, akkor az egy kicsit édes lesz, és hát fantasztikus alapanyag lesz például a lekváros kenyérhez, vagy pirítóshoz. Viszont marhapörkölthöz ezt a kenyeret nem ajánlom. Na lássuk, hogyan készül. A mérőeszközünk ennél a receptnél pohár lesz. Lehet 2 decis, 2,5 decis, vagy 3 decis, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a lisztet is, az almát is, és a tejet is ugyanazzal a pohárral mérjük ki. 3 pohár finom lisztre van szükségünk, 1/2 teáskanál sóra, 3 teáskanál sütőporra, 1 evőkanál cukorra, valamint kell 1/2 pohár reszelt alma, és 1/2 pohár tej. Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet, érdemes egyébként kenyérsütésnél is többször átszitálni a lisztet, majd hozzákeverni a 1/2 teáskanál sót és a 3 teáskanál sütőport és az 1 evőkanál cukrot. Ehhez adjuk hozzá az almát és a 1/2 pohár tejet. A tej egyébként egy körülbelüli mennyiség, hiszen annyi tejet kell hozzáöntenünk, hogy lágy, könnyű kenyértésztát kapjunk. Aztán előkészítjük a sütőt, és az összegyúrt cipót egy tepsibe helyezve betoljuk a sütőbe, és 180 fokon körülbelül 1 órán át sütjük. Hogyha kész, akkor pedig kiszedjük, rácson kihűtjük, de azt sem feltétlen kell megvárni, amíg kihűl, nyugodtan lehet tálalni, akár vajjal, akár lekvárral. Jó étvágyat hozzá!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kosma rendkívül eredményes lehet az üzleti tárgyalásokon, ha képes uralkodni a hirtelen természetén, és meghallgatja a másik felet. A bika otthoni kötelezettségei igencsak megszaporodtak, de a családtagok bevonásával gyorsan és gördülékenyen lehet úrrá a helyzeten. Az ikrek elméje szágult, így érdemes a mai napra időzítenie a nagy ötleteléseket és a koncepciók kidolgozását. A rák belső bizonytalanságot érezhet egy újonnan indult projekt kapcsán, de a tapasztalata átsegíti a kezdeti nehézségeken. Az oroszlán nagy lelkűsége ma megmutatkozik, hiszen önzetlenül nyújt segítséget egy hozzáforduló ismerősnek vagy kollégának. A szűz hajlamos lehet a túlterheltségre, ezért mindenképpen tartson rövidebb szüneteket a munkafolyamatok között. A mérleg társasági élete felpörög, és egy esti kötetlen beszélgetés során olyan információk birtokába juthat, ami hasznára válik. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ám ügyeljen arra, hogy a szigoran ne menjen az emberi kapcsolatok rovására. A nyilas túlköltekezésre csábulhat el ma, ezért mielőtt kitárná a pénztárcáját, gondolja át alaposan a vásárlás szükségességét. A bak módszeres munkavégzése ma meghozza a megérdemelt szakmai elismerést, ami hosszú távon is kifizetődő lesz. A vízöntő szabadság vágya felerősödik, így a szigorú kötöttségek helyett keresse inkább az olyan feladatokat, ahol önállóan dönthet. A halak intuíciója rendkívül éles ma, így ha bizonytalan egy döntésben, hallgasson az első megérzésére.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és folytatódik a zamat, amelyben ma a kenyérsütéssel ismerkedünk, ha már az új kenyérhavában járunk. Egy almás kenyeret már sütöttünk, hát próbálkozzunk meg a fokhagymás kenyérkék elkészítésével is. 12 darab fokhagymás kenyérkét fogunk most sütni, ezek amolyan mini cipók, inkább azt mondanám, hogy zsömlék lesznek. Na lássuk, mi kell hozzá. 20 deka liszt, fél tejás kanál só, 2 kis kanálnyi sütőpor, 5 deka vaj és 1,5 deci tej. Ennyi a hozzávaló. A töltelék pedig 2 evőkanál vajból, 1-2 gereszt fokhagymából és egy nagy csokkor petrezselyemből készül, valamint szükségünk lesz még tengeri sóra. A lisztet, a sót és a sütőport összekeverjük. Ez esetben is ajánlom, hogy citálják át a lisztet egyszer-kétszer. A feldarabolt vajjal összemorzsoljuk ezt a lisztes keveréket, majd hozzáöntjük a tejet, és gyors mozdulatokkal rugalmas tésztát készítünk belőle. Aztán kanállal vagy nyomózsákkal 12 kis cipót formázunk ebből az alapanyagból, majd sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük, és hagyjuk egy picit pihenni. Közben elkészítjük a tölteléket. A vajat az összezúzott fokhagymával összekeverjük, az apróra vágott petrezselyemmel meghintjük, jó alaposan összekeverjük, majd meglisztezzük az ujjunkat, és minden cipó közepét benyomjuk, és a mélyedéseket töltjük meg ezzel a fokhagymás vajjal. A tészta széleit egy kicsit felnyomkodjuk, ráhajtjuk a vajra, nehogy a töltelék sütés közben kifolyjon, a tetejüket pedig meghintjük egy kevés tengeri sóval, majd betoljuk a sütőbe, és 15-20 perc alatt készre sütjük a kis cipócskákat, hogyha pedig kész, rácsra téve hagyjuk kihűlni. Azért érdemes a kenyérféléket, akár csak a piskóta féléket rácson kihűteni, mert tudják, beizzadhat az aljuk, és az jelentősen ront az állagukon. Remélem, hogy ezt a finomságot is ki fogják próbálni. Érdemes!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Fölszáradt a páva.
5: Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzsinház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Változik az ünnepi hulladékszállítási rend Debrecenben. Magyar-szlovák egyeztetés indult a vízügyi helyzetről. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás több vitatott részét. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Változik a hulladékszállítás és több létesítmény nyitvatartása az augusztus 20-ai ünnep körül Debrecenben. A 20-án elmaradó hulladékszállítást a soron következő szombaton pótolják. Az ügyfélszolgálati iroda, az ügyfélszolgálati pont, a hulladékgyűjtő udvar és a regionális hulladékkezelő telep augusztus 20-án zárva tart. Augusztus 21-én az áthelyezett pihenőnapon szintén zárva lesznek ezek a létesítmények. Kivételt a lakossági hulladékudvar jelent, amely reggel 7:30-tól este 6 óráig fogadja az érkezőket. Magyar-szlovák szakértői együttműködés indult a vízügyi válság kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter a szlovák miniszterelnök helyettessel egyeztetett arról, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben biztosított maradjon a szükséges vízhozam és a stabil vízszint. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a magyar és a szlovák vízügyi szakemberek már hétfőn találkoztak és megállapodtak a folyamatos adatcseréről. Az egyeztetés óta Nagybajcsnál biztosított az a vízhozam, amelyre Magyarországnak jelenleg szüksége van. Orbán Anita azt kérte a szlovák féltől, hogy ameddig a rendelkezésre álló vízkészletek lehetővé teszik, tartsák fenn az egyenletes vízhozamot és a stabil vízszintet. Vitatja az M6-os autópálya egyik szakaszának üzemeltetésével kapcsolatos túlárazási állításokat az autópálya koncessziós vállalat. A cég Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki kijelentéseire reagált, aki szerint a korábbi döntéssel 3-szoros áron adták oda az érintett feladatot, ezért a koncessziót újra megversenyeztetik és feljelentést is tesznek. A vállalat közölte, a hivatalos értesítést még nem kapta meg, de nyitott szakmai egyeztetésre az állammal. Visszautasítják, hogy jogellenes jutottak volna feladathoz, vagy kárt okoztak volna az államnak. Álláspontjuk szerint a költségeket csak azonos műszaki tartalom és feltételek mellett lehetne összehasonlítani. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás több vitatott részét. A teljes ülés napirendjén szerepel Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, a parlamenti képviselők választhatóságának 12 évben való maximalizálása, valamint az alkotmánybírók 70 éves korhatárhoz kötött nyugdíjazása is. Az ügyben a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői kértek utólagos normakontrollt. Az ellenzéki beadvány szerint az államfő megbízatásának megszüntetéséről szóló rendelkezés eljárási követelményeket sérthet. Az Alkotmánybíróság ebben az esetben csak eljárás rendi szempontból vizsgálhatja az alaptörvény módosítását. Tartalmi alkotmányossági kontrollral nincs hatásköre. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és az egyik meghatározó informatikai cégcsoport közötti tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint közérdek pontosan látni, milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és ezek megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. A miniszter elsősorban az űripari és informatikai szerződések átvilágításáért felel. A kormány határozat szerint az érintett miniszterek a vizsgálatok lezárása után adhatnak nyilvános tájékoztatást az eredményekről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban kenyeret sütünk. Ugye az új kenyér havában járunk, hát itt az ideje, hogy mi is megpróbálkozzunk a kenyérsütéssel odahaza. Nagyon sokan szeretik a lángost, viszont néhány éve, vagy talán már több is, mint egy évtizede megjelentek a különböző fesztiválokon a lángososok mellett a kenyérlángost kínálók. Ennek a kemencében sült finomságnak csak ugyan nem akad párja. Talán finomabb is a hagyományos lángosnál, mert gazdagabb a feltéte. Egy picit a pizzára emlékeztet, de én a pizzánál egy kicsit jobban szeretem, nekem jobban ízlik a tésztája. És hát azért a magyar langalló mégiscsak közelebb áll a szívemhez, mint az olasz pizza. Nevezik pomposnak, langallónak, vakaréknak, bodagnak, botkinak, kemencés lángosnak, de Krisztus kenyere néven is emlegetik. Eredetileg akkor készítették az asszonyok, amikor bedagasztották a kenyeret, egy kis tésztát félretettek, és abból a darabból készítették ezt a tejföllel, szalonnával, hagymával, zsírral, kolbásszal, vagy esetenként lekvárral megpakolt kenyérfélét, hogy gyorsan csillapítsák a gyerkőcök éhségét. Természetesen odahaza is készíthetünk ilyen langallót, már is mondom, hogy hogyan. 60 dekányi kenyérlisztre van szükségünk, ehhez 2,5 dekányi friss élesztőt fogunk felhasználni, 1 evőkarányi olajat, 2 kávéskanál sót, 1 csipetnyi cukrot és 4,5 deci vizet körülbelül. A tetejére pedig ízlés szerint bármilyen feltét kerülhet. Mondjuk tejföl alapnak egy kis sonka, lélehagyma, fokhagyma, vagy sajt, vagy kolbász, vagy kukorica, amit önök a legjobban szeretnek. Egy deci langyos vízben elkeverjük az élesztőt egy csipet cukorral, és hagyjuk, hogy felfusson. A többi hozzávalót egy tálba tesszük, majd amikor az élesztő felhabosodik, akkor hozzáadjuk a liszthez, és simára dagasztjuk a tésztát. 1 órát hagyjuk kelni. Ezután előveszünk egy nagy tepsit, az alját megkenjük vajjal, megszórjuk liszttel, és ebben nyújtjuk bele a tésztánkat. A tetejét megpakoljuk azzal, amivel szeretnénk, bekenjük egy kis tejföllel, mehet rá bármilyen feltét, a lila hagyma ne maradjon el, aztán betoljuk a sütőbe, vagy ha van, akkor a kemencébe, és készre sütjük a kenyérlángost. Fogyaszthatjuk forrón, de akár hidegen is.

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rázsd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne a Sunshine FM savaborsa, a zamat, amelyben kenyereket, kenyérféléket készítünk. Ha már készítettünk kenyérlángost, akkor amondó vagyok, próbálkozzunk meg egy tradicionális lángossal. Készíthetünk odahaza is éppen olyan lángost, mint amilyet mondjuk a piacon vagy a strandon be tudunk szerezni. Sokkal egyszerűbb a művelet, mint gondolnánk. Én amikor először készítettem, magam is meglepődtem, hogy sikerülhetett ennyire jól. Most egy kisebb adagot fogunk készíteni, én egyébként általában 1 kiló lisztből készítem otthon, de hát a kisült lángos mennyisége elég a baráti körnek és még a szomszédoknak is, az illatok miatt úgyis megkívánja mindenki a házban. De hogyha csak néhány főre szeretnének elkészíteni egy kisebb adaggal, akkor elég 30 deka liszt. Ehhez 1 deci tejet, 1,5 deci vizet, 1/2 csomag friss élesztőt, 1 tejáskanál sót és 1 tejáskanál cukrot fogunk felhasználni. Először is felmelegítjük egy kicsit a tejet, nem kell, hogy nagyon meleg legyen, éppen csak, hogy langyos. Ezután beleszórjuk a cukrot és belemorzsoljuk az élesztőt, majd félretesszük, nagyjából 10 perc egyébként, amíg az élesztő felfut. Közben egy mély tálba szitáljuk a lisztet, sót teszünk bele, a közepébe mélyedést készítünk és beleöntjük az élesztős tejet. Majd annyi langyos vizet öntünk hozzá, hogy egy eléggé lágy tészta kapjunk, de azért ne legyen folyós a tészta. Nehéz eltalálni, és megfogalmazni is nehéz, hogy jó a tészta. Mindig egy kicsit lágyabb, mint amilyen lágynak gondoljuk, hogy kellene lennie. Egyébként ehhez a 30 deka liszthez hozzáöntött 2,5 deci folyadék általában tökéletesen elég szokott lenni. Nem kell hozzá sem lisztet, sem folyadékot tenni. Na, miután összeállt ez a lágy tészta, fedjük le és tegyük meleg helyre. Hát most ez nem olyan nagyon nagy gondot nem okoz. Télen pedig, hogyha télen szeretnénk lángost készíteni, akkor vigyük be a fűtött szobába, vagy gyújtsunk be sütőbe a konyhába, és tegyük mellé a kelesztendő tésztát. 1 óra alatt 2-szeresére, de olykor a 3-szorosára is megdagad. Aztán előveszünk egy mély sütőedényt, jó bőven öntünk bele olajat, és az olajat fölhevítjük. Ugye mindenkinek megvan a lángos sütő olaj forrósága, ugye amikor kin vagyunk a piacon, vagy kin vagyunk a strandon, és készül a lángos, ahogy beleér a tészta, már serceg is, rendkívül forró. Na hát ilyen melegnek kell lenni otthon is az olajnak. A tésztából olajos kézzel nagyobb cipócskákat szaggatunk, ezeket pedig úgy, ahogy a lángos sütő néniktől látjuk, szépen kinyújtjuk, saját súlya húzza le ezt a lágy tésztát. Nekünk csak forgatni kell, hogy szép kerek legyen, és már fektethetjük is bele az olajba. Pár perc alatt megsül az alja, megfordítjuk, megsül a teteje, és már lehet is kenni akár fokhagymával, akár tejföllel, akár megszórni sajttal, de gyakorlatilag erre az alapra is tehetünk bármit. Én például nagyon szeretem pizzaszósszal, de ajánlom, legalább egyszer az életben kóstolják meg lekvárral is. Jó étvágyat hozzá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Albú férfit fosztottak ki Debrecenben. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a csengeri örökösnő. Új közösségi tér készült a debreceni Pécsiben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az egyenruhások adatgyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építőtábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztás után. A kivitelezési munkákat tanulók, oktatók, valamint a Hajdú-Bihari Vármegyei Építészkamara szakemberei és mentorai végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék tudásukat, miközben maradandó értékeket hoznak létre saját iskolájuk számára. A projekt a tervek szerint folytatódik. Változik az 1-es és a 2-es villamosok közlekedése Debrecenben a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt. Augusztus 19-én 17 és 23 óra között, valamint augusztus 21-én és 22-én 19 óra és 23 óra között a villamosok két szakaszban járnak. Az egyik szakasz a nagyállomás és a városháza között, a másik a Kálvin tér és az egyetem, illetve a Dobárdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a városháza és a Kálvin tér megálló között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozása. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, egy közeledő hidegfront hatására. Észak-észak-nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé is számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sok jó zene ehhez a Sunshine FM-i, és ma a Zamatban kenyereket sütünk. A következő receptünk most nem kenyer lesz, kiflit fogunk sütni. Természetesen ebből a tésztából akár zsömlét is készíthetünk, de én sütöttem már meg kenyernek is, úgyis nagyon jó volt, úgyhogy ez egy univerzális recept. Története is van, mert hogy szilveszterkor szerettem volna a vendégeknek töltött kiflit készíteni, viszont nem kaptam egyenes kiflit sehol. Bejártam minden üzletet a környékben, bementem minden pékségbe, de mindenhol csak görbe kifli volt. A görbe kifli meg nem olyan jó töltött kiflinek, hiszen ugye a töltött kiflihez ki kell tunkodni a kifli belsejét, hát ez kanyarban nem olyan egyszerű, úgyhogy egyenes kiflire volt szüksége mindenképpen. Felmérgeltem magam azon, hogy nem kapok, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor majd én sütök. Azonnal elkezdtem kifli recepteket keresni, és volt egy nagyon egyszerű, gondoltam, ezt megpróbálom, ha sikerül, sikerül, ha nem, akkor nem eszünk töltött kiflit. Egészen kiválóan sikerült, úgyhogy szilveszter óta két hetente sütök magamnak egy adaggal, megy be a fagyasztóba, és mindig annyit veszek ki, amennyit éppen elfogyasztok, úgyhogy nekem mindig van otthon kiflim. Persze fölbátorodva kipróbáltam más recepteket is, de azok valahogy nem váltak be annyira, mint ez az alaprecept, úgyhogy ezt fogom önökkel már is megosztani. Amire szükségünk van, az fél kiló liszt, 2 tejáskanál só, fél csomag élesztő, 2 evőkanálnyi cukor, 3 deci langyos tej és 40 g vaj. Ez egyébként helyettesíthető akár margarinnal, de olajat is lehet használni, így is úgy is nagyon jó. A lisztet átszitáljuk, belekeverjük a sót, az élesztőt pedig felfuttatjuk a cukros tejben, majd a liszt közepébe egy kis mélyedést készítünk, ebbe öntjük bele a felfuttatott élesztőt, beletesszük a vajat, és jó alaposan összegyúrjuk a tésztát. Hogyha van kenyérsütőgépünk, ami dagasztó funkcióval is rendelkezik, vagy dagasztógépünk, akkor tényleg meg lehet spórolni a munkát. A végeredmény egyébként egy nagyon kellemes, sima, rugalmas tészta lesz, amit, hogyha összeállt, szépen pihentetünk 40 percen keresztül. Hogyha a tészta megkelt, akkor már készíthetjük is a kifliket, erre több módunk is van. Például elvágjuk a tésztát 10 részre, és minden tészta darabot háromszög formájúra nyújtunk, és a szélesebb felétől az egyik csúcsig haladva kifli formájúra feltekerjük, vagy három felé osztjuk az alaptésztát, kinyújtjuk kör alakúra, a kört cikkekre vágjuk, így egy picit talán egyszerűbb feltekerni a kifliket. Hogyha szeretnék cifrázni, akkor nyugodtan meg lehet kenni egy kis vajjal a kifliket, lehet sajtot szórni bele, lehet fűszerezni, de magába a tésztába is keverhetünk például dinsztelt hagymát vagy aszalt paradicsomot. Aztán, hogyha megvannak a kiflik, akkor szépen elhelyezgetjük őket egy sütőtepsén. Megint csak hagyjuk őket pihenni, majd mielőtt betolnánk az előmelegített sütőbe, megkenjük a kiflik tetejét tejjel, és már lehet is betolni a sütőbe. Én általában 20 percig szoktam sütni, de a 15. percben kiveszem a tepsit, és megint lekenem tejjel. A kifliket majd visszatolom, hogy tovább süljön. Ez egyébként azért is jó, mert hogyha 15 perc alatt megsül a kifli, akkor legalább az utolsó 5 percben nem fog megégni, tehát akkor már nem tolom vissza, és már lehet is fogyasztani, azon melegében egyszerűen ellenállhatatlan, de hogyha kihűl, akkor is sokáig megőrzi a frissességét. Természetesen a kifliket is lehet ízesíteni, én nagyon szeretem ezt a nagyszemű dekorsót, de van, hogy kömény maggal szórom meg, ez a cifrázás már teljesen önökön múlik, mint ahogy az is önökön múlik, hogy görbe vagy egyenes kiflit sütnek, vagy a tepsi egyik felében görbe, a másik felében pedig egyenes kiflik lesznek. Arra vigyázzanak, hogy miközben sülnek a kifli darabok, igencsak megdagadnak, úgyhogy ne szorosan rakják egymás mellé őket. Inkább süssék meg két adagban, de lehetőség szerint adjunk helyet minden egyes kiflinek, hogyha jól dolgoztunk, akkor egy-egy kifli akár az eredeti tészta méretének háromszorosává is megnőhet. Gyönyörűek, nagyon finomak, és ami a legjobb, hogy tényleg sokáig puhák maradnak. Próbálják ki ezt is.
1: Csak

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a zamat végére értünk. Remélem, hogy megjött a kedvük, hogy kipróbálják egyik-másik receptet, és készítenek odahaza, ha nem is kenyeret, de legalább pitát vagy langallót, hiszen nem ördöngösség ezek elkészítése. És csak ugyan nagyon hamar megvannak, persze, hogyha a keresztési időt nem számítja az ember. Én jó étvágyat kívánok, akármilyen kenyeret is esznek, és remélem jövő héten is együtt sütünk, főzünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, és legyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fél órán belül elfogtak egy rablót Debrecenben. Idén is keresik a legjobb hajdúbihari termékeket. Szigorúbb szabályok jöhetnek az akkumulátorgyáraknál. Íme a részletek, Földi Betty vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Fél órán belül elfogtak a rendőrök egy férfit, akit egy debreceni rablással hoztak kapcsolatba. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 10-én délután érkezett bejelentés az esetről. A gyanú szerint egy 25 éves hosszúpályi férfi odalépett egy padon ülő fiatalhoz, majd közölte vele, hogy elveszi a cigarettáját és a pénzét. Átkutatta a táskáját, a sértett pedig átadott neki néhány száz forintot és egy doboz cigarettát. A 23 éves fiatal ezután a férfi figyelmetlenségét kihasználva segítséget kért. A járőrök személyleírás alapján rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat, akit rablás miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. Idén is meghirdette a hajdúbihari termékdíj pályázatot a Vármegye önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy elismerjék a népszerűsítések a Hajdúbiharban előállított, magas minőségű helyi termékeket. A pályázók két kategóriában nevezhetnek üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves portékákkal. A termékdíj egyben lehetőséget ad arra is, hogy a helyi termelők és előállítók szélesebb körben bemutatják munkájukat. A vármegye szerint számos olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék készül a térségben, amely minőségével és egyediségével erősíti Hajdúbihar hírnevét. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyára környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat új építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Amerikai erőcsatárral erősített a Deanc kosárlabda csapata. Brandon Horvát személyében megérkezett az együttes negyedik idegenlégiósa, ezzel teljessé vált a debreceniek kerete. A 27 éves, 208 cm magas játékos korábban több európai bajnokságban is szerepelt, játszott Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Litvániában és legutóbb Szlovákiában. Előző csapatánál mérkőzésenként 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt, és bronzéremhez segítette együttesét. Pető Ákos vezetőedző szerint olyan négyes posztos játékost kerestek, aki kintről is veszélyes, és szükség esetén centerként is bevethető. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Az idei rendezvény üzenete az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás továbbadására épül. A karneváli hét alatt a Kossuth téren, a Dózsa Nádor téren, a Baltazár Dezső téren, a régi városháza udvarán és a Kölcsey központban is lesznek események.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Amerikai erőcsatárral erősített a Deanc kosárlabda csapata. Brandon Horvát személyében megérkezett az együttes negyedik idegenlégiósa, ezzel teljessé vált a debreceniek kerete. A 27 éves, 208 cm magas játékos korábban több európai bajnokságban is szerepelt, játszott Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Litvániában és legutóbb Szlovákiában. Előző csapatánál mérkőzésenként 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt, és bronzéremhez segítette együttesét. Pető Ákos vezetőedző szerint olyan négyes posztos játékost kerestek, aki kintről is veszélyes, és szükség esetén centerként is bevethető. Horvát pénteken érkezik Magyarországra, így a hétvégén már teljes kerettel készülhet a Deac. Nem lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. 3, 2, 1, go!
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Civis Aktuál, így augusztus 16-án. A következő két órában hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket, így mindenképp érdemes ma is velem rádiózni délután 2-ig.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Augusztus 16-án is csak jó zenem, ez a 93.5 a Sunshine FM, és a következő percekben pedig a vonalban már Pap Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akivel összegezzük a legfontosabb eseményeket. Szervusz!
2: Szia Roli, köszöntöm a hallgatókat! Sajnos sok szabadtéri tűz volt Hajdú-Bihar vármegyében, vonultak az egységek Balkányba, ahol foltokban égett az avar és a gaz, nem csak a hivatásos tűzoltók, hanem az önkormányzati egységek, illetve az önkéntes tűzoltók is beavatkoztak. Nehezen volt megközelíthető a terület, ezért több részt kéziszerszámokkal, illetve puttony fecskendővel dolgoztak az egységek. Egy nagy tűzeset volt szerdán Berettyóújfaluban, ott egy családi ház mellé épített melléképületben keletkezett tűz, és az egész épület teljes teljesítményében lángolt, valamint a lángok átterjedtek a lakóház falára is. A melléképületben szerszámok voltak, személyautó, illetve három gázpalack, ezek mind megsemmisültek a tűzben. A Berettyóújfalui hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat végül több vízsugárral. A tegnapi nap szabadtéri tüzek mellett volt egy baleset is, szalakorlátnak ütközött egy autó Debrecen közelében, emiatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit, akik végül átvizsgálták és áramtalanították a járművet. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította. Ahogy a napokban folyamatosan a szabadtéri tüzekről beszélünk, a tegnapi is nagy kiterjedésű volt, zsákára riasztották az egységeket, legelő, nádas, bozótos éget 20-20 hektáros területen, szintén nehéz volt megközelíteni a területet gépjárműfecskendővel, ezért gyalogosan oltották a lánglovagok a tüzet, illetve a területet körbe tárcsázták egy erőgép segítségével, így sikerült végül megfékezni a lángokat, valamint egy nagy tűz volt Bojton is, ott 8 hektáros területen, oda is riasztották a hivatásos tűzoltók mellett az önkénteseket is. Cserjés terület, illetve egy melléképület lángolt, nem csak a tűzoltók dolgoztak, hanem még a lakosok is, ők is segítették a tűzoltók munkáját kézi szerszámokkal, illetve vödrökkel oltották a lángokat. Szerencsére a beavatkozás során senki sem sérült meg.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és közlekedési információkkal folytatjuk a stúdióban már Bordás Béla.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ilyenkor vasárnap napközben Debrecen belterületén az átvezető főútvonalakon folyamatos a haladás, így a 4-es számú főútvonal. A vasútállomás közelében is a parkolásra, megállásra kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Ugyanez vonatkozik a klinika környékére, illetve a klinikák környékére, valamint a Kenézi kórház közelében is. Nagy a délutáni forgalom a látogatási időben. Nyilván nagyon sok helyen a forgalmi sávokban való leállásnál, megállásnál az nagyobb figyelemmel tegyék, és a szabályok betartására törekedjenek. Viszont készülünk rövidesen a debreceni virágkarnevára. Több napos rendezvényre kell számítani, illetve forgalom korlátozásra, ami érinti nagymértékben Debrecen város forgalmát, de elsősorban a főútvonalakét, így például a 33-as főútvonalét. Több helyen már helyez el a napokban azokat a kresztáblákat, amik tiltják a megállást, illetve a várakozást, amennyiben tilosba találnak majd gépkocsit a szervezők, el is fogják szállítani. Önök erről időben gondoskodjanak, hogy szabadon hagyják azt a területet, ami a karneválnak az útvonala. Rengetegen igyekeznek ezt a rendezvényt megtekinteni, felhívjuk figyelmüket, hogy majd akik erre a rendezvényre igyekeznek, úgy parkoljanak, úgy álljanak meg egy távolabbi ponton is, azt keresnek parkolás lehetőséget, hogy mindenhol a szabályoknak megfelelően. Több baleset is történt az elmúlt napokban, illetve az elmúlt 24 órában. A megye területén gyakran fordultak elő súlyos sérülésre járó, illetve jelentős anyagi kárra járó balesetek. Rengeteg a kerékpáros, a motorkerékpáros az utakon. Kívánunk mindenkinek további szerencsés utazást és jó időtöltést. A viszonthallásra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-5 a Sunshine FM Debrecen, így augusztus 16-án is pörög tovább a Civis Aktuál, és 8 év után jelentős fordulóponthoz érkezett az országos jégkármérséklő rendszer. A gazdák véleménye alapján az ország legtöbb vármegyéjében idén már nem indulnak el a talajgenerátorok. Valóban hatékony volt a módszer, van-e bármi köze az asszályhoz, és hogy milyen következménye lehet annak, hogy a jövőben sok helyen már nem védi a termést a jéger. Erről beszélgettek korábban a debreceni televízióban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökével.
2: Tulajdonképpen egy, ami az alapja volt a magyarországi működésnek, az a Dél-Dunántúlon működött több évtizede egy rendszer, aminek a példáját alapul véve indult el a gondolkodás, hogy ezt ki lehet terjeszteni országos szintre. Volt egy külföldi kitekintés, Franciaországban nagy borvidékeken ugyanígy működnek ilyen rendszerek. Ezeknek a tapasztalatai és példáját alapul véve alakult ki egy Európában egyébként egyedül állóan országos rendszer, aminek a lényege az az, hogy a jég szemcséknek a méretét mérsékli ez a rendszer tulajdonképpen. Az esőnek a kialakulásához logikailag nincs köze, gyakorlatilag ez az ezüst jodid, ami felpárologtatásra kerül akkor, amikor megérkezik a riasztás a meteorológiai intézettől, akkor a felhőbe kialakuló jégszemcséknek a méretét csökkenti, ami azt jelenti, hogy nem nagy jégszemcsék esnek le szárazon, hanem apróbb jégszemcsék és sok vízzel, ami jelentős mértékben csökkenti a jégkár okozta mindenféle károkat. Tulajdonképpen a statisztikák abszolút visszaigazolják ezt ennek a rendszernek a működését, és tulajdonképpen egészen az utóbbi időkig ez nem okozott problémát. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években kialakult asszályos helyzet idézte azt elő, hogy egyre többen azt kezdték el firtatni, hogy egyébként ez nem csak a jégnek a kialakulását akadályozza meg, hanem nagyon sokan úgy vélik, és ehhez mindenféle elméleteket állítottak össze, hogy nem csak a jég méretét, hanem magát az esőt is megakadályoz ez a rendszer. És én magam részéről azt tudom mondani, hogy ami ilyen szinten megosztja a gazdatársadalmat, én korábban is ezt az álláspontot képviseltem, ami ennyire megosztja a gazdatársadalmat, ott érdemes ezt komolyan venni, és én a korábbiakban is azt javasoltam, hogy legalább egy évre érdemes lenne felfüggeszteni ennek a rendszernek a működését, egy alaposabb kutatást megcsinálni, és tulajdonképpen valamilyen formában nyugvó pontra juttatni ezt a vitát, mert azt látom, hogy most már nem csak a mezőgazdasági szereplők kezdték ezt el erősen lőni, hanem ez egy ilyen társadalmi programmá vált. Kicsit megint a 10 millió jéggel szakértő országává kezdünk válni, mint ahogy van egy sor olyan téma, amiben láttuk, hogy aztán a civil társadalom is gyorsan kiképzi magát, és most azért ez elég gyorsan megy a mai világban. Maga a rendszernek a kialakulása az teljesen tudományos alapon történt. Én nem voltam kamarai tisztségviselő, amikor ez kialakult, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy alapos előkészítő fázis volt, illetve hozzá kell tennem, hogy még egyszer a Dél-Dunántúlon több évtizedig működött ez a rendszer közmegelégedésre. Egyre nagyobb ilyen nép felkelés irányába mozdul el. Ugye ez a világ, ez most erről szól. Hogyha valaki valamit elég hatásosan lehet támadni, ezek a ilyen jellegű közérdeklődésre számot tevő kérdésekben nagyon könnyű egy ilyen, mondjuk azt, hogy korábban közmegelégedéssel működő rendszert megfúrni. Ez így van, eljutottunk odáig, hogy most már ilyen jellegű fenyegetések érik a kollégáinkat. Én erre mondtam azt, hogy nem lehet ezt tovább húzni, hogyha ez ilyen megosztó most már a teljes magyar társadalomban, akkor ott igenis érdemlegesen kell ezzel az üggyel foglalkozni, és olyan megoldást kell találni, ami vagy kellő alapot ad a rendszernek a működéséhez, vagy akkor azt kell mondani, hogy bár tudományosan egyébként indokolt lenne a működése, de a társadalom nem fogadja el, és akkor ezt nem kell működtetni. Én sem teljesen tisztán szerintem itt még. Szóval az a helyzet van, amikor egyszerre akarunk, és nem szokott sikerülni, amikor azt mondják, hogy a szájunkkal hideget is, meg meleget is akarunk fújni egyszerre. Az nem megy. Vagy az egyik, vagy a másik. Konkrétan tisztázzuk a szereposztást. A kamara működteti ezt a rendszert. A megrendelő, a mindenkori kormány és a mindenkori kormánynak a mezőgazdasági minisztere, hiszen a forrás, a működéshez érkező forrás az innen érkezik. Ez így volt eddig is, és így van most is. Tulajdonképpen a miniszter úr tudja ezt a rendszert leállítani és működtetni is azzal, hogyha ő így dönt. Ő most úgy döntött, hogy egy reprezentatív felmérés következett be. Ez nagyjából 6000 gazdát érintett egyébként országosan, és ennek láthatóan az a többségi vélemény alakult ki, hogy ez elbizonytalanodott a magyar gazdatársadalom. És én ezért mondom azt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell. De a szereposztás mégiscsak az, ha az a megrendelő igény, hogy működjön ez a rendszer, akkor tud működni. Egy dolgot látni kell, hogy ez nyilván EU-s pályázati forrásból működik. Itt azért fenntartási kötelezettségek vannak. Elég sok alkalmazottja van ennek a rendszernek, hiszen 10 kilométeres kötésben vannak ezek a generátorok elhelyezve az országban. És hát akkor gyakorlatilag az egy nehéz helyzet, hogy egyébként megtartani az embereket, fizetni őket, vagy akkor most tényleg egy nagyon nehéz döntést kell hozni, és akkor azt kell mondani, hogy akkor most teljes felszámolás, de ezek azért nem ilyen, ez egy nagy hord erejű döntés, és ennek vállalni kell a felelősséget. Nyilván mindenki keresi a válaszokat, hiszen a mi életünkben ilyen tapasztalattal azért nem rendelkezünk. Voltak asszályos évek, meg voltak csapadékosabb évek, de azt tudom mondani, hogy 2010-11 óta gyakorlatilag a belvizek megszűntek. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a csapadék az jelentős mértékben csökkent, és az, hogy ilyen sűrűséggel történik, ez 2022 az egy történelmi mélypont volt, és utána pedig újabb rekordok dőlnek meg, és hát most éppen, hogyha bejöttünk ebbe a kissé hűs stúdióba, egy közel 40 fokos kinti hőmérsékletről érkeztünk, és ha valaki kimegy a határba, akkor tényleg sírhatnék. Jó, de lehet ez egy egyszerű honpolgár, aki a kertjébe megy ki, és azt látja, hogy gyakorlatilag minden felsül, és gyakorlatilag tönkre megy minden. Borzasztó lehet ezt megélni. Gazdaként is tudom állítani, hogy ez tényleg tragikus. Ma már a Hajdú-Bihar vármegyei kukoricák jelentős része az, ami nem öntözhető területen van, az a megsemmisülés szélén, vagy már túl van rajta, a többségét silózzák, vagy próbálják menteni, kaszálják és bálázzák, hogy valami takarmány mégiscsak legyen az állatoknak. Nyilván nem erről álmodik egy mezőgazdász, és amikor ilyen körülmények vannak, akkor nyilván valamilyen választ szeretne kapni. És amikor valaki jön vele szembe, hogy te figyelj már, hát ez azért van így, mert ez a jéger rendszer teszi tönkre az időjárási körülményeket, a klimatikus dolgainkat, akkor sokan elhiszik ezt, és valamiféle kapaszkodót is jelenthet ez. Ez az, amire én azt mondom, hogy ha ez tudományosan nem indokolható, de mégis ilyen indulatokat vált ki, hogy akár életveszélyesen fenyegetik már azokat, akik ezeket a generátorokat működtetik, akkor nem szabad ezzel játszani. A tüzet könnyű meggyújtani, de nehéz eloltani, szokták mondani, és most sokan a tüzet gyújtogatják. Hozzáteszem, hogy nekem erre egyébként két gondolatom van. Szerintem a Loire mentén nem azért száradnak ki a folyók, vagy itt szerte Európában, nem azért vannak erdőtüzek és komoly asszály, mert mi Magyarországon működtetünk egy jégerrendszert, de nyilván mi is részei vagyunk ennek a globális rendszernek. Sokkal inkább azt gondolom, hogyha valaki egy picit értően olvas, akkor van ez az El Niño jelenség, ugye most éppen egy ilyen szuper El Niño-ba érkezünk. Ez azt jelenti, és ez a rosszabb hír, hogy 27 még rosszabb lehet, hogy ez a csendes óceán térségében borult meg egy olyan rendszer, ami egyébként hűti-fűti, és ezek a tengeri áramlatok és a szélnek egy nagyon bonyolult rendszere, gyakorlatilag az megborulni látszik, és egy nagyon komoly, hát nem mondom, hogy katasztrófa jelenségek, de itt egyik oldalon majd áradások és nagyon komoly csapadék tevékenység fog lenni, és lesznek olyan részei a Földnek, ahol pedig nagyon komoly szárazság és nagyon komoly asszály jelenségek fognak megjelenni. Úgy tűnik, hogy mi most azon az oldalon vagyunk, ahol a hőhullámok és az asszály jelent komoly problémát. És én sokkal inkább gondolom, hogy ez az egész jelenség, hogy nincs csapadék és ebben a helyzetben vagyunk, sokkal inkább ehhez a tudományos háttérhez kapcsolódik. De hozzáteszem, hogy ha valaki ismeri Szeged történetét, elnézést, hogyha egy kis kitekintés, az van egy Boszorkány-sziget nevezetű hely, ahol, ha jól tudom, Magyarországon az utolsó boszorkány perben elítélteket égették meg, azért hívják Boszorkány-szigetnek. Ezeknek a boszorkányoknak az volt a bűne, hogy elűzték az esőt. Az ember mindig megtalálja a felelősüket és az okot, hogy éppen valakinek lenni kell a hibásnak, vagy fogalmazunk így. És most éppen úgy látom, hogy most ez a Jäger-rendszerre esett, de még egyszer ezzel együtt is azt gondolom, hogyha ez ilyen mértékben megosztja a magyar társadalmat is, az agrártársadalmat is, akkor emellett nem lehet elmenni, szerintem helyes az a döntés, hogy megállunk ott, ahol ez a döntés született. Hozzá kell tennem, hogy ezzel együtt ez egy rendszer. Ez azt jelenti, hogy ennek az egész Jäger-rendszernek volt egy ilyen Achilles sarka. Ugye a jégnek a kialakulását ott kell megakadályozni, ahol kialakul. A határ mentén, a besodródó felhőkben kialakult jegetvár, ezt nem, nyilvánvalóan nem tudta megakadályozni, hiszen a határon túl alakult ki a jég. Úgyhogy ilyen mozaikosan most föl fogjuk osztani az országot, és lesznek megyék, ahol működik a rendszer, lesznek olyan megyék, ahol nem működik, ez alapjaiban hullik széllyel, és amiért egyébként létrejött, azt nem fogja megvalósítani. És egyébként nyilvánvalóan előbb-utóbb lesz eső, és az is lehet, hogy jégeső is lesz, ez azt fogja hozni magával, és ezt azért tudnunk kell, hogy azzal a kockázatával is szembe kell nézni, hogy katasztrofális jégesők is jöhetnek, olyanok, amire egyébként emlékszünk. 10-10 pár éve itt a nyírséget letarolt egy ilyen, ahol komplett falvaknak verte szét a tetőrendszerét, és a mezőgazdasági károkat még most nem is említjük. Szóval ez azzal a kockázattal jár, hogy most egy döntés születik, ha leállítjuk a rendszert, nyilvánvalóan előbb-utóbb kell, hogy eső legyen, ezzel együtt lesznek jégesők is, és az a védelem, ami eddig volt, az nyilvánvalóan nem fog rendelkezésre.
1: Szólár Tibornak köszönjük szépen a beszélgetést!

0: somebody else.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erker Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Későbbre halasztják a bédosszék nyilvánosságra hozatalát. Nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz. Hamarosan jöhet az e-rollerek szabályozása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Későbbre halasztja a kormány az ügynök akták egy részének nyilvánosságra hozatalát. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a bédosszék és B-mappák teljes iratanyagát nem év végéig, hanem 2027. február 25-ig kell nyilvánossá tenni. Ez a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A bédosszék a hálózati személyekről, vagyis a beszervezett vagy beszervezni kívánt ügynökökről, informátorokról és titkos megbízottakról vezetett személy jellegű iratokat tartalmazzák. A kormány korábban törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták feltárásáról, amelynek célja a múlt megismerése, a történelmi igazságtétel és a kutatás elősegítése. Az uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele már teljesült, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. A tárcavezető szerint a cél az, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes 10 milliárd eurós összegéhez hozzájusson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki. Egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol könnyített engedélyezési eljárások segíthetik a fejlesztéseket. A kormány szerint ezek a beruházások az energiaellátás biztonságát és a megújuló energia arányának növelését szolgálják. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telepeire, de a párt egyelőre nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Erről Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott. A szervereket korábban a Nemzeti Kulturális Alapügyében folyó nyomozás részeként foglalták le. A legfőbb ügyészség szerdán helyt adott a párt lefoglalás elleni panaszának, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel az eljáró főügyészséget. A Fidesz szerint a mostani lépés továbbra is aránytalan korlátozást jelent, ezért követelik a szerverek működésének helyreállítását. Az NKA ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejéig határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kezdődik a pallagfű szezon, a pallagfű pollenszemei közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a pallagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. Viszont jó hír, hogy egy közeledő hidegfront hatására záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 31-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: 3, 2, 1, go! Egy óra után járunk, hello mindenkinek, pörög tovább így augusztus 16-án is a Szív is Aktuál, ez a 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ma pedig a Rókusok, valamint az Ábrahámok névnapja van. Isten éltesse őket sokáig. Ebben az órában is hozom a hely érdekességeket, valamint a kiváló program lehetőségeket. Érdemes velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Szív is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szó.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és a következő percekben pedig arról beszélgetünk, hogy hogyan alakulnak át az utazási szokások itthon, vagy külföldön nyaralnak inkább a magyarok, valamint, hogy a debreceni szállodai ellátottságban van-e több hotelre szükség. Erről beszélgettek nemrégen a Debreceni Televízió Hírpont című műsorában Kis Róbert Richárd turisztikai szakértővel.
2: Azt látjuk, hogy a belföldi turizmus lendülete azért megmaradt, tehát vannak nagyon kedvelt úti célok, amelyeket idén is felkeresünk. Egyébként a szép kártya tavaly például 480 milliárd forgalmat jelentett forintban, következésképpen idén is nagyon komoly szép kártya forgalom növeli a belföldi turizmusnak a lendületét, és hát azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a déli múzeum, a nagy templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat, úgyhogy nem véletlenül jönnek belföldről és külföldről is. Azt látjuk, hogy például, ha összességében nézzük, akkor nagyjából a Balatonnál is a forgalomnak több mint a felét a belföldi turisták hozzák, a másik felét azt a külföldi utazók, azon belül pedig továbbra is Németország a legnagyobb küldőpiacunk. Budapest esetében az Egyesült Királyságból érkeznek a legtöbben, de nagyon sok turista érkezik Olaszországból, Ausztriából, Spanyolországból, Romániából, ugye a Schengeni csatlakozás következtében megnövekedett a turistaforgalom, és ennek a jótékony hatását például a debreceni fürdő is érzi, vagy a debreceni látnivalók is érzik. És hát azt is látjuk, hogy mi is szeretünk külföldre utazni. Továbbra is Horvátországba utazik a legtöbb magyar turista. Véletlenül majd 2026-ban is 800 ezer körüli lesz azoknak a száma, akik Magyarországról Horvátországba utaztak, és oda megyünk leginkább. Utána pedig Olaszország, Ausztria, aztán jön Görögország és Spanyolország, és sorolhatnánk tovább tényleg a nagy kedvelt üdülő területek. Nosztalgia túrákra is indulunk egy picit, meg a fiatalok indulnak a balkáni területekre, tehát Bulgária is népszerű, meg Albánia Montenegro nemrég jött divatba, tehát ilyen úti célok is vannak. És valóban az, hogy az euró-forint árfolyam az most úgy alakul, hogy ugyanannyi forintért több eurót kapunk, mint más időszakokban. Ez azt eredményezi, hogy mondjuk egy horvátországi kiruccanás is valamelyest kevesebbe kerül, mint korábban, úgyhogy nyilván ez is ösztönzi az utazni vágyókat. De hozzáteszem, ezzel együtt ugyanúgy megmaradt annak a rendülete is, hogy felfedezzük a hazai vizeket, hazai tájakat. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan hely van egyébként itt a nagy szárazság miatt, amelyik kiszáradt, vagy alacsony a vízszintje. Kétségtelen, hogy a Velencei tó környéki turizmus azért ezt megérzi. Ott mégiscsak készült egy olyan kerékpárút, hogy körbe lehet az egész Velencei tart kerékpározni. Van olyan szálloda, ami önmagában olyan wellness szolgáltatást nyújt, hogy szinte ki se kell mozdulni. Vannak olyan részek, ahol még a Velencei tó alkalmas a fürdésre, tehát én azért azt gondolom, hogy a Velencei tavi turizmus továbbra is létezik, de az kétségtelen, hogy ez a vízállás, ez azért többekkelvét elvette attól, hogy bizonyos apartmanokat, szálláshelyeket, panziókat választanak ebben a szezonban. És egyébként ez nem csak a Velencei tónál meglévő probléma, hanem sok más olyan tó van, ahová korábban sok turista érkezett. Hát hogyha egyébként, ha Debrecen környékére gondolunk, akkor itt is vannak olyan tavak, amelyek mondjuk 20 éve még nagyon komoly turista forgalmat mutattak, és ma meg mondjuk minimálisat vagy kevesebbet, és maximum az erdőjárók mennek arra. Tehát ilyen téren azért az általános szárazság és a vizeinknek az alacsony vízszintje az kétségtelenül azt jelenti, hogy átrendeződik egy kicsit a turizmus. De ne felejtsük el, hogy majdnem mindenhol van más látnivaló is, ami attól még élményeket kínál a turistáknak. Hát Velence környékén Pákoszt ott vannak a kápolnásnéki kastélyok, az érdekes túraútvonalak, tehát ott is van még mit látni bőven. Kiruccanhatunk a közeli Székesfehérvár csodáit megnézni, ahol a királyi napokat és királyi heteket is megrendezik, és hát ugyanúgy lehet, hogy Debrecenben is van olyan terület, ahová korábban egy hétvégén akár 5000 ember is kiment ugye Erdős puszta környékére, de most van jó pár más látnivaló is, van egy mesés vízi paradicsom, az Akvatikum, van mellette egy olyan múzeum, amire tényleg az egész világ a csodájára jár, tehát azt gondolom, hogy a turisták élményeket keresnek, hogyha ezek az élmények máshol jelennek meg, másban jelennek meg, attól még nem biztos, hogy elveszítjük azt a turistát, csak jól kell mindenképpen azoknak, akik a turizmusban dolgoznak, helyi szolgáltatók tudok váltani, a pillanatnyi megoldásokat megtalálni, kitalálni, akár együttműködve valamiféle megoldást találni arra, ami adottság, és nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát, hogyha nincs víz, akkor lehetnek szép tervek arra, hogy majd pótoljuk valahonnan, de valóságban a legjobb terv is, ha megvalósul egyáltalán, hosszú évek kérdése. Minden további nélkül akár többet is áldozna az utazóközönség egy része azért, hogy biztosan kellő időben és megfelelő módon jusson el A-ból B-be. Tehát kétségtelenül a kutatások azt mutatják, hogy amikor választunk, akkor az ár az első számú választás, de utána ott van rögtön a szolgáltatások minősége, az élmények, az élményígéreteknek a beteljesülése, tehát ilyen téren az, hogy a vasúton például pontosan megfelelő menetrenddel nagyon komoly szinten el tudunk utazni A-ból B-be, az utazni vágyó közönséget arra sarkalja majd, hogy felkeressen más belföldi területeket, belföldi helyeket. Érdekes egyébként az, hogy a világban egyébként milyen ez a vasúti közlekedés. Én azért nagyon sok helyen jártam, 178 országban a világban. Hát Japánban ugye a Shinkansen-ek világát ismerjük, hogy nem késnek bizonyos vonalakon, csak évente maximum 6 másodpercet összesen a vonatok, annyira pontosak. Látjuk azt is, hogy Svájcban hogy működik, tehát láttam azt is, hogy Indiában meg, amikor hazatérnek a dolgozók hétvége előtt, akkor még a vonat tetején is utaznak az emberek, és ha valaki meg tud kapaszkodni valamibe, akkor már utasa lesz annak a vonatnak. Tehát a vonat közlekedés rendkívül fontos, és ha ezt sikerül egy olyan szintre fejleszteni, hogy pozitív élmény lesz maga a vonatozás is kellemes körülmények között, hogyha tudjuk azt, hogy mikor indulunk, mikor érkezünk, és mindez az utazóközönség rendelkezésére áll, akkor azok, akik egyébként mondjuk csak rövidebb időszakra mennének le, például akár Balatonra, vagy mennének el Debrecenbe, vagy Debrecenből valamire, véletlenül ők is a vonatot választják, és a közösségi közlekedés választása egyébként nem csak az élményeinket fokozhatja, mert nem kell vezetni például, hanem a környezeti terhelés is adott esetben lehet alacsonyabb. Tehát ilyen téren ezek a fejlesztések, ezek nagyon örömteliek, és hát bízunk abban, hogy olyan vonatokon utazhatunk majd olyan körülmények között, hogy az embernek már ez is élmény legyen, nem csak az, amikor megérkezik végre. Én azt látom, hogy hát egyébként a magyar turizmus, hogyha azt nézzük, hogy a hasonló adottságú országok mit tudnak, akkor egyébként az idegenforgalom az mindig is egy pozitív húzó ágazat volt, szerethető ágazat, általában a szakma is azt gondolom, hogy az átlaghoz képest is összetartóbb, tehát ilyen téren azért nagyon sok szolgáltató van, aki olyan szinten talpon tudott maradni Debrecentől a Balatonon át Budapestig, hogy azt gondolom, hogy az önmagában példaértékű, mert sokan szeretik az idegenforgalmat, szeretik a vendéglátást, szeretik az utazást, az utaztatást. Tehát ez nagyon jó dolog, én is nagyon szeretem, azért is oktatok ugye több egyetemen is turizmus rendszertant, vagy éppenséggel turisztikai kommunikációt. Tehát az kétségtelen, hogy van még hova fejlődni, az, hogyha az úthálózat fejlődik, az, hogyha a vasúti közlekedés fejlődik, az, hogyha a vasúton történő utazás kényelme, ez jobb lesz, magasabb szintű lesz, az mindenképpen az idegenforgalmat erősíti majd. Hogyha a légi forgalommal kapcsolatban azt látjuk, hogy a járatok után az utazókat be tudjuk hozni a városba minél könnyebben, gyorsabban, hogyha ott tényleg megfelelő szállási kínálattal pozitív élmények várják őket, akkor az is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog. Mi az, ami az elkövetkezendő időszakra várható? Nos, hát azt látjuk, hogy bizonyos szezonális helyeken nyilván nehézséget jelent a munkaerő. A munkaerő kérdése azért az nagyon fontos, hiszen például mondjuk egy balatoni szezonális hely nagyon nehezen talál munkaerőt, mert drága a humán erőforrás, ami persze a másik oldalon örvendetes, hogy sok pénzt kapnak az emberek a munkáért, vagy többet, mint korábban. De nehéz találni. Nehéz találni szakácsot, felszolgálót, nehéz találni üzemeltetőt, tehát ilyen téren a munkaerő kérdést majd ki kell találni, hogy vajon hogyan is oldjuk meg. Ki kell találni a gyorsan jelentkező problémákra, vagy a mostani problémákra a megoldásokat, lásd a velencei tavi turizmust, hogy alakítjuk át, lásd milyen megoldások vannak, amelyek a környezetet kevésbé terhelik, tehát ezeket is meg kell oldani majd a turizmusnak. Ki kell találni azt, hogy a Budapestre érkező turisták hogyan költsenek minél többet, hogyan legyen meghosszabb a vendégészaka szám, hiszen azt is látjuk, hogy a turista szám nem nagyon változott, a vendégészakák egy minimálisat bizonyos régióban rövidültek. Hogyan tudjuk összekapcsolni a különböző helyi turisztikai központokat, és ezt a hálózatos működést hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudjuk az alsó szintek turisztikai központjainak az igényeit minden jobban kiszolgálni a felsőbb szinten, olyan tudjuk az ottani szolgáltatóknak, amelyek a kis helyeken üzemeltetnek bármit, megadni azt a lehetőséget, hogy ne zárják be a büfét, ne zárják be az éttermet, a panziót, mert az vonza a vendéget, és utána amiatt mennek be a strandra, vagy mennek be a látványosságra. Tehát ezeket mind meg kell oldani, tehát azt gondolom, hogy van bőven feladat, de összességében az idegenforgalmunk tavaly rekordévet zárt, és nincsen rossz állapotban. Ezeket a kihívásokat szerintem ügyesen meg lehet ugrani, és valóban egy továbbra is Magyarország sok turistát fog tudni szerintem fogadni, és azt gondolom, hogy a belföldi turisztikai gyöngyszemeink pedig tényleg nagyon komoly idegenforgalmi vonzerőt képviselnek. Észak-Kelet Magyarország egy olyan, hogy még van hova hozni turistákat, mert bőven nagyon sok látnivaló van. Ugye Debrecen és térsége rengeteg látnivalóval büszkélkedhet, Szeged szépen muzsikál, Sopron környékén megújult a múzeumi rész és a rondella környéke, a várfalakat most már körbe lehet sétálgatni, és látjuk azt is, hogy van kihívás is, hiszen Balaton környékén is például a strandokat akár megújítani, akár programokkal ellátni, közösen ötletelve a helyi vezetéssel mindenképpen vonzóvá kell tenni azért, hogy megteljenek élettel, és örögjön, hiszen nem csak az a fontos, hogy számokat hozzunk, a turisták számait gyarapítsuk, hanem azt is, hogy a bevételeket növeljük, és az is fontos, hogy az élmények pozitívak legyenek, hiszen akkor örömmel térünk vissza utána a munkavilágába, ha jól nyaraltunk. Szálláshelyképítését azt mindig a piac szabályozza, tehát hogyha az adott területre sok ember kíváncsi és megfelelő szálláshelyek vannak, akkor azok meg fognak telni, de összességében ez egy érdekes kérdés. Én azt tudom, hogy amikor a Magyarországgal összeraktuk a top 50 magyar szállodát, akkor azért lett az a kiadvány 50 szállodás, mert nem találtunk 100 olyan szállodát, amelyik szerepelhetne a kiadványban. Hát ehhez képest óriási fejlődött a magyar szállodaipar. Debrecenben is emlékszem a szálloda megnyitókra, és kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden új szálláshely az növeli a kapacitást, ha növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog. Hát megint más kérdés persze az, hogy nyilván, hogyha van 10 szálloda és egy 11-et ráindítunk, akkor annak a 10-nek nem lesz akkora öröm az, hogy megint beindult a 11-dik, mert valamennyi forgalmat elején biztos, hogy el fog venni, de valamennyit meg generális. Tehát nemzetgazdaságilag, vagy akár egy régiós szinten, ha a szálláshely kínálat nő, akkor az összességében valószínűleg nagyobb forgalmat is eredményez. Megint más kérdés, hogy az a cél, hogy nőjön, de cserébe meg tudjanak élni azok, akik már korábban elkezdtek üzemeltetni szálláshelyeket. Ne legyen tönkretéve az ő üzletük, ne az legyen, hogy tényleg úgy ráindítok, hogy adott esetben neki el lehet üljön a működése. Tehát ez egy komplex kérdés, de azt gondolom, hogy erre vagyunk mi turisztikai szakemberek, hogy egy-egy döntést alaposan előkészítsük, és aztán majd a politikusok, a gazdasági vezetők eldöntik.
1: Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőnek köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Augusztus 16-án is ráfordulunk a legfontosabb program kínálatokra. Kis Kata már a stúdióban. Szia, hallgatunk is.
2: Szia, Roli! Elő a bicikli lámpákkal, a fényfüzérekkel és a legvadabb világító kiegészítőkkel, mert augusztus 18-án este Debrecen belvárosa egy hatalmas fénylő bringás folyammá változik. A debreceni virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő eseményén, a Scheffler Night Ride-on több ezer biciklista vág neki az éjszakai gurulásnak a Kossuth térről. Ne felejtsetek el előre regisztrálni. Díszítsétek fel a drótszamarat, és tekerjünk át együtt a debreceni éjszakán, ezen a szuper ingyenes programon. Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között. Vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán. Kipróbálnád, milyen egy igazi virágkocsi tervező bőrébe bújni, vagy csak megráznád a csípődet Debrecen szívében? A Dósa Nádor téren te magad is beszállhatsz a közösségi virágkocsi díszítésbe, miközben a Táncol a Város fellépői garantálják a fergeteges hangulatot. Alkossunk együtt a virágkarnevál legpörgősebb helyszínén. Tudtad, hogy Debrecen utcáin augusztus 20-án közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágcsodák kelnek életre? Érkezik a debreceni virágkarnevál felvonulása, ahol több mint 1500 táncos és zenész kíséretében vonulnak végig a színpompás kocsik a Szent Anna utcától egészen a Nagyerdőig. Gyere el Debrecenbe, és éld át ezt az ingyenesen megtekinthető, lélegzetelállító ünnepet.
1: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig érdemes majd szemezgetni a sunshine.hu-n.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricszínház.hu.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Visszafogott maradt az albérletek drágulása, külföldi webáruházakra fókuszál a versenyhivatal. Invazív bogár jelent meg a magyar határ közelében, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Budapesten és vidéken is visszafogott maradt az albérletek drágulása. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig nagyjából 5-5,5%-kal emelkedtek. Ez jóval mérsékeltebb a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Július elejétől a felső oktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos budapesti lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd augusztus elejére ismét 260 ezer forintra csökkent. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint erre azért van szükség, mert a magyar e-kereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi online piactereken jelenik meg. A GVH nem csak bírságokat szab ki, hanem közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. Tájékoztatásuk szerint 2020 áprilisa óta több 10 milliárd forintot szereztek vissza a fogyasztók számára. Az elmúlt időszakban több nagy nemzetközi webáruház is vállalt visszatérítést vagy fizetett jelentős bírságot. A fokozott ellenőrzést a piac gyors növekedése is indokolja, a magyar elkereskedelem forgalma tavalyi végére meghaladta 2100 milliárd forintot. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kártevő rendkívül sokféle növényt károsíthat. A kifejlett egyedek többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és dísznövényeken táplálkoznak, a talajban fejlődő lárvák pedig a gyökereket pusztítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágást is okozhatnak. A faj nagyobb távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet, például jármű szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben. A Nébih ezért arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy vizsgálják át ruházatukat, csomagjaikat és járműveiket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen növényi anyagokat. Nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Dugi otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A lángokat szombat reggelre sikerült lokalizálni, de az oltás továbbra is tart. A tűz péntek este keletkezett, a helyszínen mintegy 100 tűzoltó dolgozik. Munkájukat légi egységek is segítik. A zárai tűzoltóság szerint főként sűrű bozótos, aljnövényzet és erdős területig, az oltás pedig nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzoltók elsősorban a környéken lévő lakóházak és nyaralók védelmére összpontosítanak. A magyar külügy tájékoztatása szerint éjszaka magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés, de az utazóknak továbbra is érdemes figyelniük a hivatalos tájékoztatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Betty a legfrissebbeket, 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, és hát vasárnap is együtt rádiózunk. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, ha van infód, akkor az természetesen jöhet 0620 316 3000, startolunk egy sirennel, itt van tőle a kamera.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Pénztár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen a sikernaptár, azaz a kínai asztrológia, augusztus 16-ára vasárnapra is jósolt nekünk, és hát ezek szerint ma hosszú távú sikernap van. Ugyanis a kínai asztrológiában a hosszú távú sikernap olyan kedvező napot jelöl, amely támogatja a tartós eredmények és stabil sikerek elérését. Különösen alkalmas lehet hosszú távú tervek elindítására, fontos döntések meghozatalára és olyan dolgok megalapozására, amelyeknek később szeretnénk gyümölcsét látni. Az ezen a napon elkezdett folyamatokhoz a hagyomány szerint kitartás, állandóság és fokozott fejlődés kapcsolódik. Ezért a hosszú távú sikernap jó alkalom lehet például üzleti, pénzügyi vagy személyes célok elindítására. Ezt tanácsolja tehát nekünk már a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infok, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Felixien és Shaoz, ez pedig

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. 14:30 után már el is kanyarodunk a közlekedési információkra, ami nagyon fontos. Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán holnaptól is nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megnyitották a forgalmat a Stadion utca irányába, viszont a kivitelező továbbra is fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Nagy Imre utcán, és erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok a Csapó utcán is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ujját a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Mit hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Doja Cat, és ez volt tőle a Kiss Me More az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 3 óra után is várok vissza mindenkit, és hogyha van infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, Hypoton és Norma J. Martin pedig startol 3 óra után. Ez lesz tőlük az Out My Head.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek muritszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Albú férfit fosztottak ki Debrecenben. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a csengeri örökösnő. Új közösségi tér készült a debreceni Pécsiben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az egyenruhások adatgyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építőtábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztás után. A kivitelezési munkákat tanulók, oktatók, valamint a Hajdú-Bihari Vármegyei Építészkamara szakemberei és mentorai végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék tudásukat, miközben maradandó értékeket hoznak létre saját iskolájuk számára. A projekt a tervek szerint folytatódik. Változik az egyes és a kettes villamosok közlekedése Debrecenben a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt. Augusztus 19-én 17 és 23 óra között, valamint augusztus 21-én és 22-én 19 óra és 23 óra között a villamosok két szakaszban járnak. Az egyik szakasz a nagyállomás és a Városháza között, a másik a Kálvin tér és az Egyetem, illetve a Dobárdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megálló között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozása. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, egy közeledő hidegfront hatására. Észak-észak-nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé is számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Beti a legfrissebbeket. 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg egy jó kis vasárnap. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Ha van infód, akkor az jöhet. 0620-316-3000. Hypoton és Norma G. Martin indítja az órát. Ez az Out My Head.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Coldplay, és ez volt tőlük a Him for the Weekend, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, Kata még érkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 16-ára, vasárnapra is jósoltak a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos türelmetlensége, feszültséget szülhet a munkatársaival való viszonyában, ezért próbáljon meg lassítani a tempón. A béka szilárd elképzeléseit egy váratlan esemény írhatja felül, ám a rugalmassága segít abban, hogy a javára fordítsa a helyzetet. Az ikrek kifejezetten nyitott az új ismerettségekre, így egy hirtelen jött találkozás akár tartós barátsággá is alakulhat. A rák ma szívesebben húzódna vissza a nyilvánosság elől, ami tökéletes alkalmat teremt a belső feltöltődésre és a tervezésre. Az oroszlán elismerésre vágyik a teljesítménye miatt, de ne feledje, hogy a háttérben dolgozók munkája is elengedhetetlen a sikerhez. A szűz gyakorlatias meglátásai ma aranyat érnek egy közös megbeszélésen, ahol sok időt spórolhat meg a csapatnak. A mérleg hangulata ingadozó lehet, de egy kiadós séta vagy egy könnyed sporttevékenység gyorsan helyreállítja a belső békéjét. A Skorpió megérzései pontosan megmutatják, kiben bízhat meg a környezetében, ezért hagyatkozzon bátran a belső hangjára. A nyilas ma hajlamos lehet a feladatai halogatására, de érdemes legyőznie a kényelmességét a későbbi torlódások elkerülése érdekében. A bak pénzügyi döntései során most a megfontoltság a kulcs, így a nagyobb beruházásokkal várjon még pár napot. A vízöntő szellemes megoldásaival könnyedén vághatja ki magát egy kellemetlen szituációból a munkanap közepén. A halak művészi hajlama ma felerősödik, ezért ha teheti, foglalkozzon olyan tevékenységgel, ami teret enged a fantáziájának.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Most viszont jönnek a kedvencek. Megyünk tovább már is Benson Boone-nal. Itt van tőle a Mystical Magical.
1: Sunshine FM asztrológia.
3: My name is Benson Boone.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Gordon, és ez volt a Lokkolokkom az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egy picit rákanyarodunk az egészségünkre, ugyanis így a nyár vége közelettével érdemes különösen figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, mert a meleg időben a szervezetünk könnyebben kiszárad. A hirtelen lehűlések és a változékony időjárás miatt fontos az immunrendszer támogatása, például elegendő pihenéssel és kiegyensúlyozott táplálkozással. Figyeljünk egyébként arra is, hogy a nyaralás és a szabadság után fokozatosan térjünk vissza a megszokott napirendhez, és ne terheljük túl magunkat. Ha tartós vagy szokatlan panaszokat tapasztalunk, érdemes orvossal egyeztetni. Ezek lettek volna tehát a jó tanácsaim, ha pedig nektek is van, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig már itt van Clean Bandit és Jazz Blimp párosa. Ez már a Red Urbi. Kellemes vasárnap délutánt.
0: Egészségpercek a Sunshine

0: Horizon. Ez volt tőlük a Saint Nobody az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Hamarosan 4 óra, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk. Elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont 4 óra után is várok vissza mindenkit, hiszen 2 órán keresztül még együtt rádiózunk. Úgyhogy ha van infód, akkor jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. 4 óra után pedig indulunk majd Loyal. Ez lesz tőle a Get Lucky.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 55 55 55.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési járművek haladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljáron, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fél órán belül elfogtak egy rablót Debrecenben. Idén is keresik a legjobb hajdúbihari termékeket. Szigorúbb szabályok jöhetnek az akkumulátorgyáraknál. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Fél órán belül elfogtak a rendőrök egy férfit, akit egy debreceni rablással hoztak kapcsolatba. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 10-én délután érkezett bejelentés az esetről. A gyanú szerint egy 25 éves hosszúpályi férfi odalépett egy padon ülő fiatalhoz, majd közölte vele, hogy elveszi a cigarettáját és a pénzét. Átkutatta a táskáját, a sértett pedig átadott neki néhány száz forintot és egy doboz cigarettát. A 23 éves fiatal ezután a férfi figyelmetlenségét kihasználva segítség. Kért. A járőrök személyleírás alapján rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat, akit rablás miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. Idén is meghirdette a hajdúbihari termékdíj pályázatot a Vármegye önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy elismerjék a népszerűsítések a Hajdúbiharban előállított, magas minőségű helyi termékeket. A pályázók két kategóriában nevezhetnek üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves portékákkal. A termékdíj egyben lehetőséget ad arra is, hogy a helyi termelők és előállítók szélesebb körben bemutatják munkájukat. A vármegye szerint számos olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék készül a térségben, amely minőségével és egyediségével erősíti Hajdúbihar hírnevét. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyára környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kapható építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Amerikai erő csatárral erősített a Deanc kosárlabda csapata. Brandon Horváth személyében megérkezett az együttes negyedik idegen légiósa. Ezzel teljessé vált a debreceniek kerete. A 27 éves, 208 cm magas játékos korábban több európai bajnokságban is szerepelt, játszott Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Litvániában és legutóbb Szlovákiában. Előző csapatánál mérkőzésenként 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt, és bronzéremhez segítette együttesét. Pető Ákos vezetőedző szerint olyan négyes posztos játékost kerestek, aki kintről is veszélyes, és szükség esetén centerként is bevethető. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Az idei rendezvény üzenete az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás továbbadására épül. A karneváli hét alatt a Kossuth téren, a Dózsa Nádor téren, a Baltazár Dezső téren, a régi városháza udvarán és a Kölcsei központban is lesznek események.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Köszönöm. Kezdődik a pallagfű szezon, a pallagfű pollen szemei közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a pallagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. Viszont jó hír, hogy egy közeledő hidegfront hatására záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Betty a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Ha esetleg úton vagytok és láttok bármit, na jöhet az info 0620 316 3000. Az óránkat indítom Loyal, itt van tőle a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Hey,

Curtis és Charlie. Maradunk végig az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, tudok egy nagyon-nagyon jó helyet augusztus 20-án, ahol szintén maradhatunk végig. Jön ugyanis a Sunshine FM 25. születésnapi bulia, méghozzá idén új helyszínen, a Sóstó Gardenben. Na de hogy kik is lesznek ott? Az este folyamán Magyarország top élvonalában lévő előadók fognak fellépni, mint például az Álmokfutók, ott lesz velünk Náksi Attila is, Dr. Béres, Istenes Márkó, és természetesen az Éber Kóma is fellép majd a Sunshine FM 25. születésnapján, akik pedig a zenei hangulatról gondoskodnak, ők pedig nem mások lesznek, mint a Sunshine FM DJ-im. Úgyhogy még egyszer mondanám, ha nincsen programod augusztus 20-ára, akkor tudunk egy ott. Sunshine FM 25. születésnapi parti, méghozzá Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Ha pedig ezzel kapcsolatosan lennének kérdéseid, vagy csak információt szeretnéd gyűjteni, akkor ott van a Sunshine FM Hungary hivatalos Facebook oldala, ahol az eseményt megtalálod, vagy akár ott van a sunshinefm.hu is. Jó, tehát ha nincs programod augusztus 20-ára, mi vagyunk a legjobb választás. És természetesen a vasárnap délutánban is. Katy Perry, Chain to the Rhythm,

0: Virtuálgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt után már rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis felújítás zajlik a Szivárvány utcában. Itt a parkoló egy részét már lezárták a város üzemeltetés részéről, ezért arra kérik az ott lakókat, hogy ne álljanak meg az érintett területen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, úgy ahogy már korábban említettem, a holnapi naptól a Vasvári Pál utcán a nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti ott a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Kondoros kert utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valami szintén erősebb a forgalom a Szűcs István utcán is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

Prince, és ez volt tőlük a No Brook Boys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet. Én nagyon várom. 0620 316 3000, 5 óra után pedig startolunk majd David Guetta és Jennifer Lopez vadonatúj felvételével. Ez lesz tőlük a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Változik az ünnepi hulladékszállítási rend Debrecenben. Magyar-szlovák egyeztetés indult a vízügyi helyzetről. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás több vitatott részét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Változik a hulladék szállítás és több létesítmény nyitva tartása az augusztus 20-ai ünnep körül Debrecenben. A 20-án elmaradó hulladék szállítást a soron következő szombaton pótolják. Az ügyfélszolgálati iroda, az ügyfélszolgálati pont, a hulladékgyűjtő udvar és a regionális hulladékkezelő telep augusztus 20-án zárva tart. Augusztus 21-én az áthelyezett pihenőnapon szintén zárva lesznek ezek a létesítmények. Kivételt a lakossági hulladékudvar jelent, amely reggel 7:30-tól este 6 óráig fogadja az érkezőket. Magyar-szlovák szakértői együttműködés indult a vízügyi válság kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter a szlovák miniszterelnök helyettessel egyeztetett arról, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben biztosított maradjon a szükséges vízhozam és a stabil vízszint. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a magyar és a szlovák vízügyi szakemberek már hétfőn találkoztak és megállapodtak a folyamatos adatcseréről. Az egyeztetés óta Nagybajcsnál biztosított az a vízhozam, amelyre Magyarországnak jelenleg szüksége van. Orbán Anita azt kérte a szlovák féltől, hogy ameddig a rendelkezésre álló vízkészletek lehetővé teszik, tartsák fenn az egyenletes vízhozamot és a stabil vízszintet. Vitatja az M6-os autópálya egyik szakaszának üzemeltetésével kapcsolatos túlárazási állításokat az autópálya koncesziós vállalat. A cég Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki kijelentéseire reagált, aki szerint a korábbi döntéssel háromszoros áron adták oda az érintett feladatot, ezért a koncesziót újra megversenyeztetik és feljelentést is tesznek. A vállalat közölte, a hivatalos értesítés még nem kapta meg, de nyitott szakmai egyeztetésre az állammal. Visszautasítják, hogy jogellenes jutottak volna feladathoz, vagy kárt okoztak volna az államnak. Álláspontjuk szerint a költségeket csak azonos műszaki tartalom és feltételek mellett lehetne összehasonlítani. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás több vitatott részét. A teljes ülés napirendjén szerepel Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, a parlamenti képviselők választhatóságának 12 évben való maximalizálása, valamint az alkotmánybírók 70 éves korhatárhoz kötött nyugdíjazása is. Az ügyben a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői kértek utólagos normakontrollt. Az ellenzéki beadvány szerint az államfő megbízatásának megszüntetéséről szóló rendelkezés eljárási követelményeket sérthet. Az Alkotmánybíróság ebben az esetben csak eljárás rendi szempontból vizsgálhatja az alaptörvény módosítását. Tartalmi alkotmányossági kontrollra nincs hatásköre. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és az egyik meghatározó informatikai cégcsoport közötti tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint közérdek pontosan látni, milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és ezek megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. A miniszter elsősorban az űripari és informatikai szerződések átvilágításáért felel. A kormány határozat szerint az érintett miniszterek a vizsgálatok lezárása után adhatnak nyilvános tájékoztatást az eredményekről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nem lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Betty a legfrissebbeket, 56 percen keresztül még együtt rádiózunk. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Hogy telik a vasárnap délután, ki merre jár? Na ezt is meg lehet nekem írni, 0620 316 3000. Jennifer Lopez és David Guetta pedig indítja az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norberttel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
2: Anya, hogy nem látott ki. Egyszerűen,
1: nem látott ki, őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
2: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy, és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz, és nem mész sehova.
1: Hát inkább jobb az, hogyha látod, és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
2: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személy sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból, és elszaladtak az erdőbe.
1: Aha.
2: Majd utána a rendőr...
1: Ez a klasszikus megoldás.
2: Igen.
1: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
2: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyátor.
1: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sheeran. És ez volt a Bad Habits, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban ígértem, Kata ismételten visszatért hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem tartjuk magunkba, megosztjuk veletek. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 km-es karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rásd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jók vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Calvin Harris, és ez volt tőle a One Kiss az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy ismételten egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 6 óra után pedig jön a Sun Cinema, méghozzá Váci Zolival, úgyhogy érdemes vele tartani. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 4 órás figyelmet, holnap este 6 órakor várunk majd ismételten mindenkit. Jó rádiózást a Sunshine FM-mel, és kellemes vasárnap estét. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Lázár János méri fel a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát. Elfogadhatatlannak tartja Vitnyánszky Attila állításait a Magyar Színházi Társaság. A kúriához fordulna a Csengeri örökösnő ügyvédje. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Lázár János kapta azt a feladatot, hogy felmérje a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát az áprilisi választási vereség után. A párt sajtófőnöke megerősítette, hogy Lázárt a pártelnök és a Fidesz elnöksége kérte fel az országos párt infrastruktúra áttekintésére. A munka szeptemberig tart, ekkor kell jelentést készíteni az elnökség számára. A Telex információi szerint Lázár eddig főként dunántúli megyékben járt, és a helyi szervezetek hangulatát, működését, valamint a párt jövőjével kapcsolatos vélemény is vizsgálja. A Fidesz szerint ez belső pártügy, a közvéleményt csak akkor tájékoztatják részletesebben, ha azt szükségesnek látják. Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Színházi Társaság Vitnyánszky Attila legutóbbi nyilatkozatának hangnemét és több állítását. A Nemzeti Színház igazgatója korábban arról beszélt, hogy szerinte a kulturális minisztérium meneszteni akarja és bírálta a több szakmai szereplő helyzetét is. A társaság szerint Vitnyánszky félrevezető és valótlan állításokat tett, ezért közösségi oldalán reagált a megszólalásra. Tar Zoltán kulturális miniszter korábban azt közölte, nem az igazgató menesztéséről, hanem az intézmény átvilágításáról egyeztettek. A Magyar Színházi Társaság üdvözölte az átvilágítást, és azt írta, az új színházi évad előtt már látszania kell a folyamat megkezdésének. A kúriához fordulna a Csengeri örökös nőként ismert P. Mária jogi képviselője. Helmeti László ügyvéd a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezi, mert álláspontja szerint az több ponton is törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélték, másodfokon pedig fogházra enyhítették a büntetését. Az ügy még a 2018-as választás előtt vált ismerté, miután kiderült, hogy Kósa Lajos neve is felmerült több dokumentumban. A vád szerint P. Mária azt állította, hogy hatalmas külföldi örökséghez jut, és emiatt több embertől kért kölcsön. A büntetőügyben összesen 780 millió forintos kárt állapítottak meg. Jelentős különbségek vannak a nyugdíjak összegében Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, miközben közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegekből élnek. Területi bontásban Budapesten a legmagasabb az átlagos öregségi nyugdíj 311 ezer forinttal. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen 270 ezer forint feletti átlaggal. Veszprémben nagyjából az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyében regisztrálták, ahol 232-234 ezer forint körül alakul az átlagnyugdíj.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollár 314 forintos áron jegyezte a bank. Nem lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

remek vasárnap estét kívánunk mindenkinek, Hello Sunshine! Sok, mint mindig, menetrendszerűen most is itt vagyunk, rádiónk filmes, mozis és streamingekkel foglalkozó műsorában nézzük a mai tartalmat. Nagyon úgy néz ki, hogy összejöhet ráadásul Macaulay Culkinnal a Reszkessetek Betörők 3. Igen, jól hallottad, ha vele maradsz, hozom a részleteket, de szó lesz arról is, hogy az eredeti Star Wars hivatalosan is újragondolást kap, és egy előzményt is a Lucas filmtől, hát így fog kinézni majd a Star Wars jövője, és Hugh Jackmannel készül minden idők egyik leghíresebb kalóz története. Na, hogy ma is beszélünk a hét újdonságáról, a mozik házatájáról, amit csütörtöktől már ugye bárki láthat, és mindezt remek zenékkel körítjük, úgyhogy számítunk rád is.

0: bátyám.
1: További vidám rádiózás mindenkinek, a jó zenék előtt pedig egy szenzációs hír. Hát rég olvastam már ekkora nagy durranásról, amiről most te is hallasz, ugyanis ha minden jól megy, tegyük azért ezt hozzá, új Reszkesetek Betörők film készülhet, ráadásul maga Macaulay Culkinnal, akinek egy zseniális ötlete van, és erre már a Disney is ráharapott. Szóval 34 év után Macaulay Culkin készen áll arra, hogy visszatérjen leghíresebb szerepéhez az új Reszkesetek Betörők filmben. A hírek szerint a színész nemrég ellátogatott már a Disney stúdióba is, ahol egy meglepően jó folytatás ötletet vázolt fel a vezetőségnek, akik teljesen el voltak ájulva tőle, mert a filmstúdió kitörő lelkesedéssel fogadta ezt az egész elképzelést és szándékot. Macaulay Culkin, aki ugye annó gyereksztárként vált világhírűvé, a következő terv alapján készíteni el az új Reszkesetek Betörők filmet. Egy elvált vagy megözvegyült apát alakítana, aki hát nem a legjobb módon neveli a gyerekét, nagyon keményen dolgozik, de nem figyel rá eléggé. A kölyök pedig bedurvul és berág rá, aztán kizárja őt az otthonából, nem engedi be, és fia pedig különböző csapdákat állít neki, hogy megakadályoz ezt, hogy ő bejusson a házba. Szóval a koncepció szerint immár a felnőtt Kevin McAllistert ismernék meg, aki kizárva találja magát saját házából, és minden bizonnyal a válogatott csapdák legalább olyan viccesek lesznek, mint ahogy a Reszkesetek Betörőben láthattuk. Reméljük, hogy megvalósul ez a terv.

0: nappal minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

nálunk csak jó zene. Hello Sunshine. A sok most pedig egy fantasztikus filmes hírem van, legalábbis a jövőből. Elkészül ugyanis minden idők egyik leghíresebb kalóz története, és tudjátok, ki lesz a főszereplő. A nagyszerű Hugh Jackman, a farkas, sokan így hívják őt, és tudjátok, ki készíti? A Gladiátor és az Alien filmek producere Ridley Scott. Szóval nagyon-nagyon város már ez a klasszikus irodalmi mű adaptációja. A rendező és Hugh Jackman jelenleg már a Sony Pictures-szel meg is állapodott a Kincses sziget regényéből készülő film megvalósítására. Robert Louis Stevenson klasszikus kalandregénye a fiatal Jim Hawkins történetét meséli el, aki egy elveszett kalózkincs térképére bukkan. Az expedíció során azonban szembe kerül a legendás Long John Silverrel, az egylábú hajószakáccsal, aki valójában ravasz kalózvezér, és hamarosan véres lázadás robban ki a kincs megszerzéséért. A történet végül egy lakatlan trópusi szigeten csúcsosodik ki, ahol minden szereplőnek az életért és az aranyért kell harcolnia. Szerintem nagyon izgalmasan hangzik, várjuk már nagyon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Későbbre halasztják a B-dosszék nyilvánosságra hozatalát. Nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz. Hamarosan jöhet az e-rollerek szabályozása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Későbbre halasztja a kormány az ügynök akták egy részének nyilvánosságra hozatalát. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a B-dosszék és B-mappák teljes iratanyagát nem év végéig, hanem 2027. február 25-ig kell nyilvánossá tenni. Ez a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A B-dosszék a hálózati személyekről, vagyis a beszervezett vagy beszervezni kívánt ügynökökről, informátorokról és titkos megbízottakról vezetett személy jellegű iratokat tartalmazzák. A kormány korábban törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták feltárásáról, amelynek célja a múlt megismerése, a történelmi igazságtétel és a kutatás elősegítése. Az uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele már teljesült, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. A tárcavezető szerint a cél az, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes 10 milliárd eurós összegéhez hozzájusson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki. Egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol könnyített engedélyezési eljárások segíthetik a fejlesztéseket. A kormány szerint ezek a beruházások az energiaellátás biztonságát és a megújuló energia arányának növelését szolgálják. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telepeire, de a párt egyelőre nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Erről Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott. A szervereket korábban a Nemzeti Kulturális Alapügyében folyó nyomozás részeként foglalták le. A legfőbb ügyészség szerdán helyt adott a párt lefoglalás elleni panaszának, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel az eljáró főügyészséget. A Fidesz szerint a mostani lépés továbbra is aránytalan korlátozást jelent, ezért követelik a szerverek működésének helyreállítását. Az NKA ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejé határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nem lesz front felettünk, de hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon élő körében átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

További jó rádiózás mindenkinek, a Sunshine. Na, nálunk csak jó zene, most pedig a Star Wars fanok figyeljenek. Már rég beszéltünk újabb hírekről a Star Wars világával kapcsolatban, most viszont biztos, hogy az eredeti Star Wars hivatalosan újragondolást és előzményt kap a Lucasfilmtől. Szóval két új kiadványal is visszatérnek ezzel majd a Star Wars trilógia korszakához. Az egyik Star Wars egy új reménytörténetét meséli el ismét három különböző néző pontból, a másik pedig Luke és Leia közös Jedi kiképzését mutatja be. A harcok átmeneti szünetében az ikrek tovább erősítik kapcsolatukat az erővel és egymással, miközben magukra vállalják a Jedi rend örökségének tovább vitelére járó felelősségeket. Luke örömmel látja nővére fejlődését, de kételkedik saját tanítói képességében, hiszen még neki is rengeteg mindent kell felfedeznie és megtanulnia. Leia eközben eltökélten szeretné elsajátítani új képességeit, de nehezen birkózik meg azzal, mit jelentene teljes életét az erőszolgálatának szentelni, valamint annak a tudattával, hogy Darth Vader lánya. Szóval 2027-ben meglátjuk, mit hoznak ki ebből.

Sunshine a sok. Megyünk tovább mindjárt jó zenével, most viszont elérkeztünk a Hét vadi új mozifilmjének a bemutatásához, ugyanis régóta vártam már, hogy jöjjön a premierje ennek a filmnek, aminek a főszereplője az egyik nagy kedvencem, a hölgyek közül Anne Hathaway, a férfi főszereplő pedig Ewan McGregor, aki szintén egy hatalmas név, és egy teljesen elképzelhetetlen és lehetetlen sztorival jött ki az Oak Street vége elvezésű nagyon-nagyon látványos kalandfilm, de a lehetetlen ebben a filmben mégis megtörténik. A meghökkentő látványvilágú izgalmas film nagyon hitelesen meséli el ugyanis, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja maguk sem értik miért, házastól, kertestől, az egész utcástól visszacsúszik az időben, vagy 100 millió évet, és egyszer csak felkelnek, és ott, ahol egykor szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg, és a négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni, és alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, már hogyha életben akarnak maradni. Ez tehát a Hét vadi új filmje, a mozik újdonsága, az Oak Street vége Anne Hathaway és Ewan McGregor főszereplésével.

lassacskán búcsúzik. Műsorunk az elmúlt két órában a Sunshine Cinemát rádiónk mozis műsorát hallottad. Tudod, nálunk minden a filmek világáról szól, vasárnap esténként, friss mozi infókkal, exkluzív érdekességekkel, sztárhírek, bulvár a filmvilágból. Erre a jövő heti adásban is számíthatsz. Most viszont búcsúzzunk. Mindenkinek további kellemes vasárnap estét, jó pihenést és sikeres felkészülést kívánok a hétfőre. Váci Zolit hallottad az elmúlt két órában. A jó filmek legyenek veled, na meg a jó zenék is. Csak a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogott maradt az albérletek drágulása, külföldi webáruházakra fókuszál a versenyhivatal. Invazív bogár jelent meg a magyar határ közelében, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Budapesten és vidéken is visszafogott maradt az albérletek drágulása. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig nagyjából 5-5,5%-kal emelkedtek. Ez jóval mérsékeltebb a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Július elejétől a felső oktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos budapesti lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd augusztus elejére ismét 260 ezer forintra csökkent. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint erre azért van szükség, mert a magyar e-kereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi online piactereken jelenik meg. A GVH nem csak bírságokat szab ki, hanem közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. Tájékoztatásuk szerint 2020 áprilisa óta több 10 milliárd forintot szereztek vissza a fogyasztók számára. Az elmúlt időszakban több nagy nemzetközi webáruház is vállalt visszatérítést vagy fizetett jelentős bírságot. A fokozott ellenőrzést a piac gyors növekedése is indokolja. A magyar e-kereskedelem forgalma tavalyi végére meghaladta 2100 milliárd forintot. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kártevő rendkívül sokféle növényt károsíthat. A kifejlett egyedek többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és dísznövényeken táplálkoznak, a talajban fejlődő lárvák pedig a gyökereket pusztítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágást is okozhatnak. A faj nagyobb távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet, például járművel, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben. A NEBIH ezért arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy vizsgálják át ruházatukat, csomagjaikat és járműveiket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen növényi anyagokat. Nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Dugi Otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A lángokat szombat reggelre sikerült lokalizálni, de az oltás továbbra is tart. A tűz péntek este keletkezett, a helyszínen mintegy 100 tűzoltó dolgozik. Munkájukat légi egységek is segítik. A zárai tűzoltóság szerint főként sűrű bozótos, aljnövényzet és erdős területék, az oltás pedig nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzoltók elsősorban a környéken lévő lakóházak és nyaralók védelmére összpontosítanak. A magyar külügy tájékoztatása szerint éjszaka magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés, de az utazóknak továbbra is érdemes figyelniük a hivatalos tájékoztatásokat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden már csökkenni fog a felhőzet, kisebb csapadék előfordulhat, ugyanakkor enyhébb lesz az időjárásunk, 24-29 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: somebody else.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a közvetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Hát mert nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.